0: reggel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szent mise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
0: Az időjárásról.
1: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
0: Az időjárásról.
1: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és ez itt a Cegléd hangja a Cegléd Rádióban az FM 92.5-ön. A műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, esetleg facebookozhatnak is, facebook.com/cegledradio. Ezek az önök lehetőségei, az én lehetőségem meg az, hogy föltegyek egy kérdést, ami már ismerős lehet, melyik a kedvenc filmje és miért? Még Barbie-val foglalkoztunk ezzel, amikor még két műsorvezetős volt. Ez a műsor hamarosan visszatér majd Barbie természetesen, de most ő anyai örömök előtt áll, vagyis hát benne áll az örömökben éppen, és tulajdonképpen majd valamikor visszatér, de egyelőre én egyedül vagyok önökkel, és már egyedül is földobtam ezt a témát önöknek, ugyanis beszélgettünk már filmekről, de a mai napon lezárjuk ezt a filmes témát, úgyhogy ha még van valakiben olyan film, amit megosztana, és mindenképpen közszemlére tenni a kedvencét, akkor ezt megtehetik. Hadd kezdjek egy vallomással, többen is írták az előző adásban Jim Jarmust és a Szellemkutya című filmet, nos, megnéztem azóta, és tulajdonképpen páram is és én is azt mondtuk, hogy nem volt rossz, de annyira jó sem volt. Ugye a 90-es évek vége felé készült ez a film, kicsit gangsteres, kicsit szamurájos, és hát tulajdonképpen nekünk nem jött át annyira az üzenet, hogy mit is akart pontosan mondani a rendező ezzel a filmmel. Nem volt rossz, de tulajdonképpen én túl sok szerethető dolgot sem találtam benne, amitől azt mondanám, hogy ez a kedvencem. Nem bántani akarom ezzel a kedves hallgatókat, természetesen mindenkinek lehet ilyen kedvence. Nekem a mai filmekhez képest egy kicsit lassú volt az egész, és kevés volt a történés. Megmondom, a mondani való is kimaradt egy picikét. Minden esetre nagyon várom a tippeket, mert azért nem volt felesleges időtöltés ez a film sem, de most megírhatják önök is, meg azok is, akik már eddig megírták a filmjüket, de velük kezdünk nyilván, hiszen rengeteg üzenetünk maradt benne a legutóbbi adásból. Így Nikái is, aki azt írta, hogy Hideghegy, szerelemről, szeretetről, kitartásról, az emberi gonoszságról, és benne van a háború is, illetve a Kabaré. Egy vészteres korban bohém szerethető figurákkal, humorral megtüzdelve, kitűnő színészekkel, de felsorolhatatlanul sok film van még. Egyébként nyugodtan sorolják fel a kedves hallgatók, én is azt szeretem, hogyha van miről beszélni és van mit felolvasni, úgyhogy nyugodtan, de Gabriella üzenetét is szívesen vettük, aki csak annyit írt, Sörgyári Capriccio. Többször felmerült már ez a film is, biztos, hogy nagyon jó, én még azt hiszem, ha láttam is, akkor nagyon-nagyon régen és már nincsenek róla pontos emlékeim, de ez is olyan, amit szeretnék pótolni mindenképpen. Illona a következő, azt írta, hogy Schulz Paula, annak idején moziban látva sokkolt a film, utána sokáig meg sem bírtam szólalni. Na, az éneket szeretjük, ami tényleg valami olyan katartikus élményt ér az emberben, hogy aztán

Érdekes az, amikor filmekről, amit látunk, beszélgetünk rádióban, amit meghallunk, de minden esetre most ez történik, a filmekkel foglalkozunk második alkalommal, mióta szólóban vezetem a Ceglét hangját. Mi a kedvenc filmje és miért? 0635 925 925-ös. Rengeteg bennmaradt üzenetünk van, ezekkel kezdjük, de ha jönnek újak, persze ők is sorra kerülnek, és az a tervem, hogy zárjuk ezt a témát. Kata írja, hogy a francia vidám filmek nagyjából mind Afroditétől Amelin keresztül, mostanában az Isten hozott az Isten háta mögött, és a bazi nagy francia lagzik is. Rita azt írja, hogy Életre valók és Holt költők társasága, no, ezeket mind a kettőt láttam, és én is csak ajánlani tudom őket. Erzsébet azt írja, hogy Csalók a napfény, Nikolett pedig azt, hogy szintén az Éjszaka a földön, amit már többen is írtak nekünk. Kornéltól a tűzszekerek jött, aztán itt van nekünk Zsóka, aki a Casablancát írta, az is egy olyan klasszikus, amit sajnos én még kihagytam. Tudom, rengeteget kéne filmezni, hogy ezeket mind pótoljuk, de rengeteg más, kulturális dologgal is szeretem tölteni az időmet, mint a koncertek, a színház, a bármilyen előadás vagy stand-up, úgyhogy igen, hát valamikor időt kell szorítani a filmeknek is. Egy nagy kedvencemet írja Szárnyati Géza, aki hát valószínűleg nem egy valós személy, de azt írta, hogy uristenkukacmenny.hu szerintem egy nagyon jó kis művészeti alkotás, és nagyon jó a humora. Ha még valaki nem látta, azt én is ajánlom, nem hosszú, nem egy igazi film, ez egy rövid film, és azért egy-két olyan színészt, aki hát meglepően híres lett azóta, nem azért, mert nem tehetséges, hanem hogy meglepő az, hogy szerepelt ebben.

0: mutat fel a film, úgyhogy érdemes megnézni, azt mondom. Csaba azt írja, hogy magyarok közül a Hannibal tanár úr, Amerikából a Benjamin Button különös élete, spanyol amcsi a Birdman, de rengeteg van még Amerikából. Ezeket mindet láttam, és tényleg mind jó, szerintem is. István azt írja, a mások élete, mű szerző nélkül, Lilia Forever, mert kőkemények. A mások életét láttam, a másik kettőt nem. Gábor írja, hogy a halott ember, ami szintén Jarmusch, az Éjszaka a Földönt is érdemes eredeti hanggal megnézni, a finn jelenet nagyon vicces. Itt valami finn szó lehet leírva, de nem merem kimondani, menná, mine menná. Menjünk, hova menjünk, ez van még itt fordításként leírva nekem, hogy a finn szavakat így ejtjük-e, abba persze nem vagyok teljesen biztos. Megyünk is tovább, kedves hallgatók, méghozzá Máriával. Eszményi palota, igaz történet alapján, reményt ad, hogy a különlegeseknek is van, vagy lehet helye a világban. Hát köszönjük szépen, erről nem tudok semmit. Úgyhogy, ha valakinek ismerős, akkor az most bólogat nagyon a rádió előtt, ha nem, akkor megjavaslom megnézésre, vagyis a kedves hallgatónk Mária javasolja. Itt van Robert üzenete, aki azt írta, hogy felhőatlasz, hogyha valakinek nincs meg, ezt én is nagyon szeretem, a Matrix filmek rendező párosa rendezte a felhőatlaszt. Azt hiszem, hogy a főszereplő, bár több is van, de Tom Hanks többek között, és nagyon-nagyon érdekes film, nagyon érdekesen viszi az idővonalát, úgyhogy azt én is javaslom. Pollyanna, ezt Jolától kaptuk, és itt van még Krisztina üzenete, aki Gilbert Grape, nevem szem, Big Time, Vampírok bája, Mesh. Ezek így hirtelen a teljesség töredékének igénye nélkül. A Mielőtt trilógia megunhatatlan, ezt pedig Mónikától kaptuk, és azt hiszem, hogy ezen a ponton most megyünk zenélni, aztán folytatjuk az önök kedvenc filmjeivel.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Ádám álmai, szibériai borbély, császárok klubja, ez három film, amit Szilvia javasolt nekünk, és köszönjük szépen. Ha ön is javasolna filmeket, ezt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n. Ez ugyanis a Ceglét hangja, és az a kérdésünk, hogy melyik a kedvenc filmje, és miért. Miért? Tehát nem mindenki ír, de ez nem is annyira fontos. A lényeg, hogy filmeket küldjenek, ha van olyan, amit nagyon szeretnek, és ajánlanának másoknak. És tulajdonképpen ez már ismerős téma lehet, volt már szó róla, de ma le akarom zárni ezt a filmes kérdést, meglátjuk, hogy mennyi üzenet érkezik. Ezek még a régiek, korábban érkezettek, azokkal megyünk tovább. Paula azt írja, hogy a PSI Live You, fuldokoltam a sírástól, pedig nem sírok soha. Igen, azt nem tudom, hogy én fuldokoltam-e, de biztos, hogy hatással volt rám, emlékszem, nagyon jó kis film. Mécs László azt írja, hogy napfényes Toszkána, bolondok aranya és az egri csillagok. Egyébként ez tök érdekes, máskor is feljött az egri csillagok. Nem tudom, hogy a könyvélmény miatt, hogy aztán megnézte valaki a filmet is, vagy egyáltalán nem is olvasta a könyvet, és csak a filmet nézte meg, ezért tud kedvencé válni, vagy azért, mert magyar, nem is tudom pontosan, minden esetre szerintem is nagyon jó. Crazy Stupid Love, ez Gyöngyi küldte el nekünk, szinte kívülről tudom, vagy a Csable Csacsi, azt is naponta ilyen-olyan helyzetekben idézem. Volt egyébként hasonló kérdésünk már a műsorunk története során, hogy mi az, amik, milyen szállójék vannak akár filmekből, bárhonnan, amikből idéznek folyamatosan, és igen, akkor is feltűnt a Csable Csacsi. Márta azt írja nekünk, hogy Ang Lee, étel, ital, férfi, nő, bérej cicát. Ezt pontosan nem értem, az sem, hogy melyik ebből a film, de gondolom a Bérej cicát lehet a film címe. Ebben nem vagyok biztos, ne is menjünk bele jobban. Liliomfi, akárhányszor, bármikor fel is veszem, ha nem tudom megnézni. Az tök jó, hogyha még van ilyen lehetőség, ezt egyébként Gabitól kaptuk, van ilyen lehetőség, hogy felvegye az ember, már gondolom nem videomagnóval veszi föl mostanság az ember, hanem valahogy máshogy, de minden esetre igen, sokan szeretik az ilyen magyar klasszikusokat. Andi azt írja, hogy 12 dühös ember, fekete hattyú, a felolvasó, tűzszekerek, csillagok között, requiem egy álomért. Hát ezt mintha én is írhattam volna akár, bár a 12 dühös embert még nem láttam, rajta van a listámon, meg is tervezem nézni, de a többi az tényleg csodálatos alkotás. Shawshank Redemption magyar címe talán, azt nem írta végül is le Krisztina, hogy szerintem mi, de én pontosan tudom, nem más, mint a Remény rabjai, amit egyébként sokan nem tudják, hogy Stephen King írt, egy novellás kötetben volt benne, és egy csodálatos filmet alkottak belőle az alkotók, illetve Albert üzenetével zárjuk ezt a blokkot, Misery fejvadász. Ezt nem ismerem, megmondom őszintén. Hogyha van olyan film, amit elküldene nekünk, mert ajánlja másoknak, azt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, illetve hamarosan megyünk tovább néhány zene múlva olyan filmekkel, amit a ceglédiek ajánlottak. Információk első kézből.

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz.

komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy regény csört.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Következzen egy friss dal, itt a Ceglét Rádióban.

0: Most pedig jöjjön, kedves hallgatók, három e-mail. Én mindig szeretem, hogyha e-mailt is küldenek nekünk, mert kicsit jobban ki lehet fejteni a dolgokat, azaz több mindenről tudok beszélni. Már is itt van Zsolt e-mailje. La Belle Verte, a gyönyörű zöld bolygó 1996. Lágy humorral és könnyedséggel mutatja be a modern ember természethez való mindinkább torzuló viszonyát. Az utopisztikus bolygóról érkező felsőbbrendű lény Párizsba érkezve megdöbbenve szembesül az emberek fogyasztói szokásaival, és zöld kampányt indít. Izgalmas téma, nem mondom. Itt van Attila üzenetem. Helmet? Nem. Helmut. Amúgy nincs nagy kedvenc, mert lehetetlen egyet kiválasztani. Még a legjobb 10-zel is bajban lennék. Esetleg a legjobb 25, vagy inkább 50. Néhány, ami eszembe jut hirtelen, nem feltétlen jósági sorrendben. Memento, a gépész, 5. pecsét, az élet szép, Blade Runner 1-2, Arrival, felhőatlasz, tanú, üvegtigris, a vihar kapujában, testőr, volt egyszer egy vadnyugat, Forrest Gump, Amelie, szegény legények, háza sziklák alatt, Liza rókatündér, Bluff, 3 óriás plakát Ebbing határában, biciklitolvajok, országúton, Star Wars, gyűrűk ura, Matrix, Alien 1-2, Terminátor 1-2 és 4, ponyvaregény eredet, Sicario, Interstellar 7, Kill Bill, Fargo, Nem vénnek való vidék, Amarcord, Good Will Hunting, Száll a kakuk fészkére, Stalker, Madarak, Harcosok klubja, Chihiro, Leon a profi, Harakiri, Közönséges bűnözők, 2001 űrodosszea, A faun labirintusa, Lesz ez még így se, Gran Torino, Fogságban a nagy Lebowski. Hát köszönjük szépen ezt a kimerítő listát. Minden esetre nagyon sok jó film van benne, többet én is láttam, de innen azt hiszem érdemes válogatni, mert hasonlít az ízlésünk Attilával. És itt van még Anita üzenete, ami szintén e-mailbe jött, ez sem rövid. Nehéz választani, sok van, és mindegyiket más okból szeretem. Talán amit most megemlítenék, az a Lesz ez még így se, Jack Nicholsonnal. Jó sztori, baromi jó párbeszédek, egy mogorva egyedülálló, amúgy mániás depressziós férfi, aki beszól kb. Mindenkinek, még a meleg szomszédnak is, de közben azért segít neki, utálja a kutyákat, de mégis befogad egyet, és rátalál a szerelem is. Szerintem a valóságban is ilyen szarkasztikus, nyers, de egyben jó humorú és szerethető figura lehet az öreg Jack. Kedvenc mondatom a filmből, amikor Helen Hunt kéri, hogy bókoljon neki, és azt mondja, miattad akarok jobb ember lenni, kb. 122-szer láttam. Nagyon szépen köszönjük a véleményt, és a hosszú üzeneteket mindig értékelem, ahogy mondtam, de most vissza az SMS-ekhez, itt van Edit üzenete, bakancslista. A két ember akkor volt ott egymásnak, amikor pont olyanra volt szükségük. A humorban és megrékatásban is tökéletes. Egyébként ezt én is adom, nagyon szeretem azt a filmet. Azt írja nekünk Edit, egy másik Edit, hogy Üvegtigris 1-2, illetve Judit, hogy Szexmisszió, szerintem zseniális. Nos, én attól még, erről még nem is hallottam. Távol Afrikától, ezt Margit küldte, illetve nagyon nagy pacsi Karolinának, aki azt írja, hogy gyaloggalop, a fergeteges, fekete humor miatt. Én is imádom, és az összes többi Monty Python filmet is nagyon szeretem, úgyhogy mindenképpen köszönjük az üzét, és nézzünk még egyet Istvántól. Az ember, akit UV-nak hívtak, hagyd tegyem helyre ezt az üzenetet, ugyanis ez a könyvnek a címe volt. A film Tom Hanks-el egyébként már az ember, akit Ottónak hívtak címen jött ki, de tényleg nagyon nagy alkotás, párom a könyvet is olvasta, én csak a filmet láttam, de szerintem csodálatos. Kedves hallgatók, a következő órában is filmekkel foglalkozunk, legyenek velünk, mindjárt elfogynak a régi üzenetek, és akkor már áttérünk az újakra, de ez majd csak a zenék és a hírek után történik meg, amikor folytatódik a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szent mise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
0: Az időjárásról.
1: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92-ön és annak is a második órája, amelyben filmekkel foglalkozunk, nem éppen rádiós kategória, de most mégis ez történik. Melyik a kedvenc filmje és miért? Küldje el nekünk 0635-925-925-ös, és e-mailezhetnek is a kívánság@cegledradio.hu-ra. Amit nagyon fontos tudni, hogy nem először teszem fel ezt a kérdést, már Barbie-val is beszélgettünk filmes témáról, de mióta egyedül vezetem a műsort, és szóba került a kedvenc film. Viszont ma lezárjuk a témát, úgyhogy még egy-két bennmaradt üzenetünk van, és érkeztek újak is, szóval az óra végéig mindenkinek sorra kell kerülni, úgyhogy ha még akarják, most gyorsan elküldhetik a kedvencüket. László annyit írt nekünk, hogy idő van. Na most gondolom, hogy ez egy filmnek a címe, ezért küldte el nekünk, de van még egy idős, méghozzá Évától. Megáll az idő. Rémlik, hogy ezt a filmet én akartam megnézni, de végül talán nem néztem meg, de biztosan megfogom egyszer. Étel, ital, férfi, nő. Ezt szintén Lászlótól kaptuk, és most nézem, a szám egyezik, tehát ugyanattól a Lászlótól, mint aki az idő vant is elküldte. Nagyon szépen köszönjük, hogyha valaki többet is ajánl. Aztán bakancslista, életre valók, avatár. Ezeket Anna küldte el nekünk, egészen különbözőek, de igazából hibátlanok. Szóval az avatárt mindenképp érdemes szerintem legalább egyszer látni. Azt, hogy a második-harmadik résznek van-e létjogosultsága, abban nem vagyok még teljesen biztos, majd talán mikor befejezik az összes részt, akkor tudom ezt elmondani, de az első rész az tényleg korszakalkotó volt, már csak a látvány miatt is. Indul a Bakterház Mihályfi Sándortól, mindig felvidít, ezt egyébként Katalin küldte, és ezzel én is így vagyok, bármikor, ugye egy óra nagyjából a film, bármikor szinte meg lehet nézni, az embernek van egy kicsi szabad ideje, és tényleg földobja az embert nagyon nagy alakításokkal is, és egy csodálatos sztorival szerintem, és hogy mennyire magyar, az is nagyon jó. iMovie, ezt Róza írta nekünk, óriási film, nem is hallottam róla, ettől persze még lehet nagyon jó. Minden esetre köszönjük. Gerhard küldi nekünk azt, hogy az ötödik elem, ja meg a Bluff, annyira szórakoztató mindkettő. Hát szerintem is nagyon két érdekes világ. A Bluff az teljesen valós világ, az ötödik elem nem annyira, de tényleg szórakoztató filmekről van szó. A Bluffot és egyébként most hirtelen akartam mondani a rendező nevét, aki Madonnának is a férje volt egy darabig, Guy Ritchie filmje, és egyébként is Guy Ritchie filmjeit nagyon tudom szeretni. Annyi jó filmet hallunk, jegyzetelek közben, innen fogok böngészni, úgyhogy ezt Évától kaptuk, és reméljük, hogy igen, ilyenben is segíthetjük a kedves hallgatókat, hogy tudunk tippeket adni, vagy tudnak a mi kedves hallgatóink tippeket adni. A Holiday megy nagyjából kívülről, ezt Zsuzsannától kaptuk meg, nekem most hirtelen nincs is meg a Holiday, de biztos, hogy ismerős a cím, de rá fogok keresni a zenék alatt, mert hogy most azok jönnek, utána pedig folytatjuk a filmes témánkat itt a Cegléd hangjában.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Filmes témánk van ma, kedves hallgatók, melyik a kedvenc filmje és miért? Ez itt a Ceglét hangja, és válaszolhatnak nekem a 0635 925 925-ös SMS számra. Bár még sok üzenetünk van, de már csak két blokk ezen kívül, úgyhogy aki még tényleg szeretné, az gyorsan küldje el, hogy biztosan beleférjen, ugyanis a mai napon már zárjuk ezt a témát. Azt írta nekünk Mária, hogy Tomi 1975 a zene plusz a mondani való miatt. Nem ismerem sajnos, de lehet, hogy ezen változtatok majd. Csaba azt írja, hogy I, mint Icarus, zseniális és korszakalkotó, korszaktól függetlenül. Azt írja nekünk Attila, hogy Amelie csodálatos élete, mert a képi világa, a narrációja, a színészi alakítások egyediek és mesteriek. Nagyon szépen köszönjük. Józseftől az jött, hogy Richard Attenborough, Gandhi, hatalmas, megrendítő alkotás. Ritától pedig a Pi élete és a Gladiátor. Mind a kettőt szeretem, a Gladiátor második részét még nem volt erőm megnézni, valamiért úgy érzem, hogy az már nem lesz olyan, mint az első. A Pi élete viszont az egy valami csodálatos alkotás szerintem, nagyon eltér az átlagostól. Virág Zsófia küldi nekünk a Tanú és a Macskafogó címeket, ezek üzenbiztosan mennek kívülről, a filmsorozatok közül pedig a Csengetett Milord. Igen, mindet ismerem és láttam is, a Tanú csodálatos, egyszerűen annyira jó korképet ad arról a korról, amiben játszódik. A Macskafogó egy generációkon átívelő csodálatos alkotás szerintem, és még jól is néz ki. Rengeteg olyan szállóigével, amit tényleg napról napra használnak az emberek. Szerintem nagyon jó. És a Csengetett Milord is. Én talán nem néztem végig, meg nem tudom fejből, de nagyon sok részt láttam belőle, és tényleg remek és szerethető sorozat. Éva azt írta nekünk, hogy az ötödik pecsét, a Pulp Fiction, vagyis a Ponyvaregény, és a Tizedes meg a többiek. Egyébként volt egy olyan adásunk, amikor polgárpukkasztó dolgokat vártunk, és valaki, emlékszem, azt írta, hogy a Ponyvaregény túlértékelt, össze-vissza vágta a jelenteket Tarantino, és csak ezért érdekes, mert nem tudjuk, hogy mi mikor játszódik, de ilyet bárki megcsinál nagyon egyszerűen. Mondta ezt a kedves hallgató, nem tudom, hogy polgárpukkasztási céllal, vagy pedig tényleg így gondolja, minden esetre ebből kultuszfilm lett valahogyan, ahogy a Tizedes meg a többiekből is egyébként, úgyhogy teljesen érthető. Itt van nekünk Brigi üzenete, Hősök, spanyol film, remek rendezés. Hát, köszönjük szépen, nem rémlik nekem ez a Hősök. A sorozat van meg, azt nagyon szerettem egy időben, aztán kicsit ellaposodott a harmadik, negyedik évad környékén. Tamás pedig azt írta nekünk, hogy Eldorado, 7 év Tibetben, Forrest Gump és Bluff. Az Eldorádon kívül mindet láttam, és szeretem is, biztos, hogy az is nagyon jó. Amelie csodálatos élete jött megint Kingától, és a Szólítsa neveden című film. Az Amelie-t most már tényleg meg kell néznem. Annyian írják, és amúgy is mindig úgy voltam vele, hogy nagyon népszerű alkotás, most már tényleg szorítok rá időt valamikor. Balázs azt írta, hogy Drive, Gázt, Gran Torino, a Csempész és az Argo 1-2, ja nem, még az Üvegtigris is hozzá tartozik. Ezeket adom. Na, ennek nagyon örülök, Judit azt írta, hogy a Magyar Vándor és Brian élete, ugye a Brian élete szintén, mint a Gyaloggalop, egy Monty Python alkotás, és még ott van az Erik a Viking, biztos, hogy több is van, de most hirtelen ezek jutnak eszembe, és a Magyar Vándornak örülök annyira, mert az tényleg olyan film, ami bármikor előkapós, nagyon vicces szerintem, és én évről évre, ha nem is évről évre, de mondjuk 3-4 évente előveszem, és megnézem újra, mert ahogy a történelmünkön végigvonulnak a vezéreink, hát azt szerintem elképesztő vicces, és nagyon-nagyon magyar. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, melyik a kedvenc filmje és miért? Ez itt a Cegléd hangja, néhány zene múlva jövünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változatosan.
2: Olyan ő, hogy megáll,

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
0: Az időjárásról.
1: Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változatosan.

0: fuvarvár.
1: Bírom a feleségedet. Ez nem valamilyen személyeskedő üzenet, hanem Veronika üzenete, aki a kedvenc filmjeként küldte el ezt nekünk. A Ceglét Hangja mai kérdése ugyanis, hogy melyik a kedvenc filmje és miért. És jelzem, hogy be fogjuk fejezni ezt a témát ebben a blogban, és még a következőben ennyi időnk van, úgyhogy mindenki küldje még el nagyon gyorsan, hogyha el szeretné, hogy biztos, hogy bekerülhessem. Egyébként Emese az életre valókat küldte, az Anyabulit Sándortól kaptuk, és Attilától pedig az Üvegtigris című filmet, csak az első részt küldte el nekünk, egyébként szerintem is az a legjobb. Szinbád, ezt Mártától kaptuk, Ildikó pedig többet is írt, azt írja nekünk, hogy távol Afrikától Sörgyári Kapricsó, szerelem a kolera idején, Császárok klubja, Benjamin Button különös élete, Indokína, életre valók, stb. Hogy miért? Csak. Végül is ez is egy indoklás, és nagyon sok remek filmet kaptunk tőle üzenetben, úgyhogy köszönjük szépen. Esztertől az Egy makulátlan elme örökragyogását kaptuk. Mária azt írja, hogy rengeteg van, sokszor láttam őket, de az Andrei Rubliov harangöntős jeleneténél mindig elered a könnyem. De melyik filmnél? Az lemaradt sajnos, Éva. Hogyha még van időd és hallgatsz minket, akkor elküldhetnéd esetleg, hogy melyik filmről van szó. Tamás azt írja, hogy Szabó István rendezésében Szabó Magda regénye, az Ajtó. Egyébként nekem ott van a polcomon ez a regény, de még nem olvastam el, úgyhogy valamikor tervezem. A Szabó Magdákat én nagyon szeretem. A hal neve Vanda, azt hiszem, hogy ez egy Woody Allen film, Ildikótól kaptuk, de nem vagyok teljesen biztos benne. Nebraska, ez már Eszter üzenete, Amelie csodálatos élete, a nap vége. Nagyon köszönjük ezeket is. Itt van nekünk Zoltán üzenete, a szakasz, a zenéje sokszor még a fülemben cseng, meg az összes Monty Python film. Ezekről már beszéltünk korábban, úgyhogy most bele sem megyünk jobban. Bertolucci, oltalmazó ég, ezt Magditól kaptuk, illetve Jirzsi Mencel, pacsirták Cérnaszálon, ez pedig István üzenete. Andrea azt küldi, hogy Che Guevara, a motoros naplója, apukám kedvenc filmje, tőle hallottam róla, és nekem is a kedvenceim közé került. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is. Csillától megkaptuk a Csini babát, ami szerintem tényleg kultfilm, a filmezési technikája, a benne lévő dalok és a szereplők, meg a sztori maga, tényleg egy klasszikussá vált magyar alkotás. Anna Mari azt írja, hogy Csokoládé, Amelie csodálatos élete és a 7 év Tibetben neki a top 3. Hédi pedig az életre valókat, mert sosem adják fel, küldte nekünk, illetve a Ragyog című filmet Évától kaptuk meg. Megyünk tovább, még mindig van üzenetünk, a Remény rabjai, mert lélek emelő, ez egyébként Zsuzsi üzenete, és újra itt van a Szigorúan ellenőrzött vonatok, most József küldte el nekünk, de emellé még írja az Én kis falumat. Jó, most hirtelen a Mi kis falunk ugrott be, mondom, az nem is film, hanem sorozat, de ez egy másik film, mert az Én kis falom, az tényleg film. Angyalok városa, a Szív hídjai, Fedezd fel Forestert, a Gyertyák csonkig égnek, és van még jó pár. Ez az a műsor, ahol még a jó párat is le lehet nekünk írni egészen nyugodtan, de ezeket is nagyon köszönjük. És végül zárjuk Edével ezt a blokkot. Whiplash, Isten városa, humorban pedig az égető bizonyíték. Ezek sajnos nekem nincsenek meg, újabb felírásra kerülő alkotások, hogy legyen mit nézni, amikor majd elakadok, és hirtelen nem jut eszembe semmi, a kedves hallgatókra fogok támaszkodni. Még egy blokkra visszajövünk, aki szeretne, maradjon velünk, és aki még szeretné, gyorsan elküldheti az utolsó üzenetet, 0635 92 92 5-ös, mi a kedvenc filmje, és miért?
2: Cegléd Rádió.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Oh, lady, de vagy a fétisem, minden éjjel.

0: Melyik a kedvenc filmje és miért? Ez volt a Ceglét hangja mai kérdése. Rengeteg üzenetet kaptunk, és még több filmet hallhattunk, mert sokan többet is írtak, de ez az a pont, kedves hallgatók, amikor azt mondom, hogy már ne küldjenek újabbat, mert úgy nézem, hogy megleszünk a műsor végéig, annyi üzenetünk van, és még én is szerettem volna ajánlani, aki szereti az animációs filmeket. Ugye pár évvel ezelőtt, a második rész sem új annyira, de pár évvel ezelőtt jelent meg az Agymanók című animációs film, amely tulajdonképpen az emberi elme működését próbálja feldolgozni olyan szinten, hogy az egy gyerek számára is tökéletesen érthető, és egy felnőtt is egy csomó érdekességet találhat benne, és mi nemrég megnéztük ennek a második részét, amelyben már a tinédzserkor nehézségeiről és gondolatairól és félelmeiről szól. A második rész szerintem nagyon jó, ugyanígy, ahogy az elsőnél tulajdonképpen a gyerekek is nagyon tudják élvezni, és felnőttek számára is izgalmas tud lenni, hogy mi is zajlik egy tinédzser fejében, és szerintem még lesz folytatása, de hogyha valaki szereti az animációs és vicces kategóriát, akkor ezt mindenképpen ajánlom, tehát Agymanók 1-2. Megyünk tovább az önök üzeneteivel, méghozzá Csordás Hedvig írta nekünk, Bacsó Péter, a tanú mindig aktuális, ez is nagyon igaz. Lucától azt kaptuk, hogy talán a Gran Torinót senki nem mondta még, de egyébként mondták már, viszont én is adom, hogy az nagyon jó film. Napsütötte Toszkána, ezt Ildikótól kaptuk, mindig jókedvre hangol. Ritától Song of the Sea and the Tale of the Prince Kaguya, csodálatos, magas szintű animáció és mély mondani való. Erről hallottam, Toriyama, talán nem vagyok benne biztos, de igen, ő nagyon jó animációs filmeket csinál. A Felhőatlasz mindig új mondani valót fedezek fel benne, minél többet nézem, ezt Jánostól kaptuk, és a Felhőatlaszról már beszélgettünk egy kicsit. István pedig azt írja nekünk, hogy Sátán tangó, hogy miért, ezért S-A-T-A-N-T-A-N-G-O. Mert vontatott? Arra próbálsz célozni? Nem tudom, ugye ez több mint 7 órás, lehet, hogy több mint 8 órás film. Azt nehezen képzelem el, hogy valakinek ez lenne a kedvence, beülök lazítani egy kicsit a tévé elé, és egy 8 órás filmet lepörget mondjuk évente kétszer, de ki tudja, miért is nem. Én még nem láttam, a pára most éppen küzd a regénnyel, úgy értem, hogy küzd, hogy elkezdte olvasni, nem egy könnyű olvasmány, ez biztos. Minden esetre érdekes, hogy ezt is megkaptuk, és köszönjük szépen. Gyöngyitől azt kaptuk, hogy a pápa a szolgálati útra ment, ami gondolom nem egy helyzetjelentés, hanem egy újabb filmcím, nekem sajnos ez nincs meg. Aztán Luc Besson nagy kékség, ezt Dórától kaptuk. Itt van Kokó üzenete, aki nekem az Ádám almái, szerintem a világ legjobb, legízlésesebb művészfilme a világ legjobb drámai humorával. Na, ezt is jegyzem. Zsolt azt írta, hogy ma éppen az Idétlen időkig, de lehet, hogy holnap is, meg azután is, aztán megint. Na, hogyha valaki látta az Idétlen időkig című filmet, akkor pontosan tudja, hogy miért, ezt írta Zsolt, és szerintem is tényleg nagyon jó. Van még egy életre valónk Andreától, aztán Zoltán elküldte a Brian életét, az ébredéseket, a repülvelemet és a 200 éves embert, van még, de most nem írom le. Azért ezt is köszönjük, a Passió Mel Gibsontól Albert küldte nekünk. Tulajdonképpen még nem került szóba, de tényleg nagyon megrendítő film. Szerintem egyszer azt is mindenkinek látni kell, bármennyire brutális is néhol. És végül az utolsó üzenetünk egy nagyon sokat írt film Tibortól, az Üvegtigris. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg remek üzenetet és a még több filmet, amit ajánlottak nekünk, illetve nekem. Szerintem remek kis adás volt, a filmes témát ezzel zárjuk, holnap egy egészen új témával jelentkezik majd a Ceglét hangja. Tartsanak velünk akkor is, és addig is. További jó rádiózást, Viszhall!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Hírek a Ceglédrán Show-ban.
1: Nyárias meleg lesz, sok napsütéssel. Vizsgálóbizottság tárja fel a MOL tiszaújvárosi üzemében történt balesetet. A Minotaurus című orosz film kapta a Cannes Fesztivál nagydíját. Jó reggelt kívánok, Seyfrida Adéla vagyok. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek. Közülük még 7 vannak kórházban, állapotuk stabil. Egyiküket géppel lélegeztetik. Tájékoztatott a Debreceni Egyetemi Klinika. A robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az összefogás fontosságáról beszélt Székely János megyés püspök, a csíksomlyói bünkösdi szentmise szónoka. A hármas halomoltárnál több százezer zarándok előtt tartott szentbeszédében azt mondta, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk. Ezt a történelmi feladatot nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva kell teljesíteni. A kis és nagy Somlyóhegy közötti nyereg idén is megtelt zarándokokkal, a pünkösdi búcsú programjai ma estig tartanak. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy a saját fizetése, amely a miniszterelnöki és a képviselői alapfizetésből áll, kevesebb, mint bruttó 4 millió forint lesz. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Az EU-s pénzekkel kapcsolatban azt mondta, hogy jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. A legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Andrej Zjagintyev, orosz rendező, Minotaurus című filmje nyerte a Cannes Filmfesztivál nagydíját. Az alkotás az 1969-es Hűtlen feleség című francia film adaptációja, és a mai orosz környezetbe átültetve mutatja be az ukrajnai háborúba belefásult társadalmat. A nagydíj az aranypálmadíj utáni legjelentősebb elismerés a Cannes Filmfesztiválon. A Minotaurus azonban pacifista hangvétele miatt várhatóan nem mutatják be Oroszországban.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Micsoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak május 24-én vasárnap a mikrofonnál Becker Bernadett, ezt a napot is együtt tölthetjük. Persze, hogyha velem tartanak, remélem így lesz legalább néhány órán, hát már azt is megköszönöm. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

Május 24-e van a nap, amikor az Eszterek és az Elizák ünneplik névnapjukat. Az Eszter perzsa eredetű bibliai név, Isztár asszír babilóniai istennő nevéből ered, jelentése csillag. Az Eliza a héber eredetű Erzsébet név német változatának rövidülése, jelentése Isten az én esküvésem. Kedves Elizák, kedves Eszterek, nagyon-nagyon boldog névnapot! 92.5 Ceglédre Rádió.

0: Május 24-e van, ma van pünköst vasárnap, az elnevezés a görög Pentekosztész, azaz 50. szóból ered, a húsvét szombat utáni 50. napon ünneplik. A zsidó név számára a húsvét szombatját követő 50. nap a befejezett taratás meghálálásának ünnepe volt a Szentföldön. A későbbi időkben ez a nap a híres sínai hegyi törvényhozás ünnepévé vált, vagyis amikor Mózes megkapta Istentől a kőtáblákon a törvényeket. Izrael népe a pünkösd ünnepét különleges áldozatok bemutatásával és pihenéssel töltött el. Ekkor mutatták be az új gabonából készült két kovászos kenyeret, és gyümölcsöket is ajánlottak fel Izrael istenének, Jávénak. A pünkösd keresztény vonatkozásai a zsidó nép pünkösdi ünnepéből alakultak ki. A kereszténység ezen ünnepe, amelyen a Szentlélek eljövetelét ünnepli a keresztény ember, vallási felekezettől független. Ezen ünnepet a keresztény világ a Krisztus utáni második századtól tartja számon. Később, mint Isten kiválasztott népének, a zsidó népnek ünnepe esetében a keresztény világ is hozzákapcsolt a pünkösd tartalmához az új testamentumi törvényhozásra való megemlékezést, sőt, magát a keresztény egyház megalapítását is erre a neves ünnepnapra tették. Magyarországon 1993 óta pünkösd hétfő munkaszüneti nap, és természetesen a mai nap folyamán lesz majd szó a népszokásokról is, hogy a néphagyomány mit tart fontosnak, és mit ünnepel, és mivel ünnepel ezen a kivételesen különleges napon.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plus gyógyszertár lesz. Az ügyeletes patika a Maromtószél 30 szám alatt az áruházban találják meg a patikát. Az ügyelet 8 órakor indul és 22 óráig tart.

Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegrédváros címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegrédváros önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben, június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek: Széchenyi úti óvoda Ugyeri tagovodája, a Cegrédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előre jelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Cegrédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Pöttyös gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok, a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rödö VTS-en mini és junior klubjával, de aztán Veronaki koncert, Dalma Dance Club eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélő Bőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifisziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös gyermeknapon és Sportszigeten május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Nyárias meleg lesz, sok napsütéssel. Vizsgálóbizottság tárja fel a MOL tiszaújvárosi üzemében történt balesetet. A Minotaurus című orosz film kapta a Cannes-i Fesztivál nagydíját. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adéla vagyok. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük még 7-en vannak kórházban, állapotuk stabil. Egyiküket géppel lélegeztetik, tájékoztatott a Debreceni Egyetemi Klinika. A robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az összefogás fontosságáról beszélt Székely János megyés püspök, a csíksomlyói pünkösdi szentmise szónoka. A hármas halomoltárnál több százezer zarándok előtt tartott szentbeszédében azt mondta, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk. Ezt a történelmi feladatot nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva kell teljesíteni. A Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyereg idén is megtelt zarándokokkal, a pünkösdi búcsú programjai ma estig tartanak. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy a saját fizetése, amely a miniszterelnöki és a képviselői alapfizetésből áll, kevesebb, mint bruttó 4 millió forint lesz. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Az EU-s pénzekkel kapcsolatban azt mondta, hogy jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. A legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Andrej Zjagintyev, orosz rendező, Minotaurus című filmje nyerte a Cannes-i Filmfesztivál nagydíját. Az alkotás az 1969-es Hűtlen feleség című francia film adaptációja, és a mai orosz környezetbe átültetve mutatja be az ukrajnai háborúba belefásult társadalmat. A nagydíj az Arany Pálma díj utáni legjelentősebb elismerés a Cannes-i Filmfesztiválon. A Minotaurust azonban pacifista hangvétele miatt várhatóan nem mutatják be Oroszországban.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
0: Ceglédrádió! 92.5!

0: Alex Honnan indította a fél órát, ez volt a Fever Dream, itt a 92-5-ön lázámokat, vagy lázasámokat nem ígérhetek, és nem is kívánok senkinek, főleg, hogy ébreszteni igyekszem a kedves hallgatókat. Horoszkóppal teszem majd ezt a folytatásban, becsak hozzá után.
1: Jó reggelt, Cegléd!

Jöjjön át a horoszkóp itt a 92-tön, kedves Kos. Ön általában szereti megváltani a világot, de vannak olyan napok, amikor jobb, ha csak csendesen meghúzódik a háttérben. A mai éppen ilyen lehet, noha sok a baj, és van is módszer az orvoslására, mégsem vevők a környezetében élők arra, amit ön mond. Ma hiába próbálkozik, csak feleslegesen frusztrálja magát. Mondja el javaslatait, de adjon időt a meggondolásra. Nem mindenki lát már elsőre olyan tisztán, mint ön. Bika. Egy régóta húzódó ügyérem a gyors megoldást találhat, bár egy kicsi erőltetnie kell a dolgot. A gyorsaság anyagi előnyökkel is járhat, ami szintén arra inspirálja önt, hogy minél előbb pontot tegyen a dolog végére. Azonban mindig tartson mértéket, és ne feszítse túl azt a bizonyos húrt. Ha valaki nem tetszését és visszautasítását még humorral sem tudja feloldani, akkor törődjön bele, ne szerezzen ellenséget. Ikrek. Furcsán hangzik, de ma tényleg boldogan beti bele magát bármibe is, mert nem csak sok az, amit el kell végeznie, de élvezi is, amit csinál, és boldoggá teszik az eredmények. Akár még önkéntesként is dolgozhat, de ha pénzért teszi, amit tesz, az is javára válik. Erkölcsi és anyagi értelemben is szebbé és jobbá teszi a világot, és a világ barátságosabbnak is mutatkozik. Társadalmi munkában felépíthetnek egy játszóteret is akár. Rák. A jegyében járó Vénusz a Neptunusszal és a Marssal is kedvező konstellációban áll. Ma tényleg boldog és szerencsés, és ez az állapota még el is tart egy darabig. A szerelemben és az üzleti életben is sikeres lehet, és még a külfölddel is szerencséje lehet. Ha mostanában indul el egy utazásra, akkor biztos lehet benne, hogy az nagyon jól fog sikerülni. Még ma nézzen utána a last minute ajánlatoknak. Oroszlán. Csak akkor engedje, hogy az érzései a hatalmába kerítsék, és eluralkodjanak önfelett, ha azok alapvetően pozitív és jó érzések. Sajnos a kiegészítő jegyében járó Plutó miatt könnyen lehet, hogy dühbe jön. Persze van, amikor ez is kétségtelenül hasznos lehet, azt nem engedheti, hogy megfosszák a jogaitól, vagy kiforgassák a javaiból. De csak akkor váljon agresszívvé, ha ez tényleg igazolódni látja. Szűz. Eddig talán tartózkodó vagy egyenesen félénk voltál, most megváltozhat ez a hozzáállása. Ha régóta érez már plátói szerelmet valaki iránt, ne abozzon végre ki is mondani az érzelmeit. Amit kimutat, azt kétszeresen kaphatja vissza, miért is titkolná tovább. De ha ön továbbra is néma leventét leányzót játsza, akkor meg is maradhat abban. A hölgyeknek a szemük is beszédes lehet. Hamarosan innen folytatom.

Jöjjön át a horoszkóp folytatása, mérleg. A múlt különös jelentőséget kaphat, de önnek muszáj a jelenre, a jövőre koncentrálnia. Egy nosztalgikus emlékként felbukkanó emberben sem szabad többet látnia, mint amit az jelent, nosztalgikus emléket. Ha nem kaphat más formában új jelentőséget az életében, akkor az nem is számít. A szerelem persze közel van, de az nem biztos, hogy a múlt figurái között kell keresgélnie. Az új szenvedély lehet igazán forró. Skorpió. A pénzügyekkel valószínűleg a közös pénzügyekkel kapcsolatban érheti ma kisebb fajta megrendülés, egy biztos. Ma sem tőzsdéznie, sem hitelt felvennie, sem szerencsejátékot folytatnia nem érdemes, de még a közös költségekkel is meggyűlhet a baja. A lehető legkisebbet kockáztasson, és ne akarjon másoknak se tanácsot adni. Az erőlködés ezen a téren mostanában biztos veszteséggel járna. Nyilas. A szavak, a beszélgetés, a kommunikáció egyre nagyobb szerepet kap az életében, ezért aztán fontos is lenne fejlesztenie az ilyen képességeit. A mai napon is egy nagyon fontos megbeszélésre kerülhet sor a főnökével vagy a hatóság emberével. Nem mindegy, hogy milyen színben tudja csűrni, csavarni a szót, mennyire tudhatni a másik értelmére, és ami legalább annyira fontos a tudatalattiára. Bak. Jókedvűen indul a napja, talán azért is, mert már előre érzi, hogy szerencse örre fog mosolyogni. Az emberi kapcsolatait érdemes továbbra is ápolni, mert ha ön még nem is tudja, hogy honnan jön ez a szerencse, a barátai, rokonai, ismerősei, ügyfelei vagy bárki a környezetében már tisztában van a lehetőségekkel. Csak esetleg fel sem merül az ön személye, ám ha felhívja, akkor mindjárt más lesz. Vízöntő. Egy barátja, akinek oly sokat segített a múltban, most önnek lehet a segítségére. Ne habozzon, hát kérjen, és az illető adni is fog. Nem csak anyagiakban, de akár abban is lehet a segítségére, hanem a hosszú távú terveit, például munka és karrier törekvéseit illetően is. A kapcsolatok által is támogathatja önt. A távollakókról sem szabad megfeledkeznie, ki tudja, mire lehet jó még egy tengeren túli ismerős. És halak, a mosolyom a sokakat meggyógyíthat akkor is, ha ön nem hivatásos bohóc doktor, tehet valamit embertársai lelki egészsége érdekében. Egy jó helyen elejtett szó, egy kedves mosoly, a jó indulat, ami önből valósággal árad, sokak napját bearanyozhatja majd. Ha pedig ön üzletember, akkor ennek még a kereskedése is hasznát látja, persze ön nem is érdekből mosolyog, hanem azért, mert boldog. Szeglét Rádió 92.5.

Már is lezárja az órát, United, ez már itt a keserű méz, 2002-ből szól a dal, hogy jöhessenek utána a reklámok, vagy pedig a friss hírek, és a friss hírek után indítsa a következő órát Huntrix Golden 2025-ös, nem olyan régen még vadonatúj sláger.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gírosz.
6: Pont egy gírosz?
5: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Pünkösd van, az ünnepen zárva tartanak a boltok. Iskola kezdési támogatás és nyugdíjas szépkártya is lesz. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adéa vagyok. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szépkártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását K. Endre kegyelmi ügyében, mondta Balogh Zoltán az MTI-nek. A református püspök megerősítette állítását, hogy a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesének felesége kért tőle segítséget. Azt is megerősítette, hogy nyomatékosan kérte a kegyelmi kérvény pozitív elbírálását Novák Katalin kabinetfőnökétől. K. Endrét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021-ben ítélte el a bíróság, mert segítkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltusolásában. Megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat arra, hogy vonják vissza a bántalmazójuk elleni vallomásaikat. Novák Katalin 2023. áprilisában adott kegyelmet K. Endrének. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katár, Bahrein és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival.
1: Az időjárásról.
7: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Huntrix indította az órát, ez volt a Golden itt a 92.5-ön, azt az órát, ami legfőképpen a lapokról, napi lapokról, mindenféle lapokról szól majd. Nem feltétlenül a legfrissebb, de igyekszem, hogy a legérdekesebb cikkek kerüljenek napirendre. Aztán, hogyha ez a kettő fedi egymást, az a legtudibb. Szia és Kylie Minak közösen jön, én Dance Salon.
1: Cechléd Rádió 92.5.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár lesz. Az ügyeletes patika a Maromtószél 30 szám alatt az áruházban találják meg a patikát. Az ügyelet 8 órakor indul és 22 óráig tart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
3: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenc tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a lapszemle, induljon a Népszava néhány írásával. Felmentették a kényszer vallatás vágya alól a Till Tamás meggyilkolása ügyében nyomozó rendőröket, számol be róla a lap. Bűncselekmény hiányában felmentette a kényszervallatás vágya alól a Till Tamás ügyében nyomozó rendőröket a szegedi törvényszék katonai tanácsa még pénteken. Petőfi Attila címzetes vezérőrnagy és két kollégája ellen a bajai kisfiú meggyilkolásával megvádolt férfi kezdeményezett pótmagánvádas eljárást, azt állítva fenyegetéssel, kényszerítéssel vették rá arra, hogy ismerje be a 2000 májusában elkövetett bűncselekményt. Az Égető Sándor hadbíró alezredes vezette tanács megállapította, nem történtek meg a férfi által állítottak, amelyek szerint a kihallgatást végzők durván fenyegették, zsarolták volna, annak érdekében, hogy beismerő vallomást tegyen. A rendőrséget 2024. június 11-én keresték meg az ügyészségtől azzal, hogy egy emberrablás vádlottja felajánlotta, ugye kedvező belbírálása érdekében megmondja, hol található meg Till Tamás holtteste, és azt is kikövette el a gyilkosságot. Az ügyről bizonyára nagyon sokat hallottak, és most itt volt, és itt zárult a folytatás. Újra visszaváltotta a már leadott palackokat, több mint 1,8 millió forintot csalt össze így egy áruházi dolgozó. Az alkalmazott fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, információs rendszer felhasználásával üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás miatt emeltek vádat ellene, zárójelbe jegyzve meg, tényleg milyen leleményes nép a magyar. A Kecskeméti járási ügyészség, tehát információs rendszer felhasználásával üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás miatt vádat emelt egy áruház alkalmazottjával szemben, aki az újrahasznosítható palackokat ismételten visszaváltotta az automatában. A vád szerint a két korábbi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló férfi egy kecskeméti nagyáruház alkalmazottjaként dolgozott 2024 ősze és 2025 tavasza között a munka körével visszaélve a már visszaváltott palackokat apránként kihozta a raktárból és az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta azokat. Az alkalmazott fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, hogy az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal a visszaváltási összeg átutaltatása helyett vásárlási utalványt választott, majd az üveg visszaváltó blokkokat az áruházi vásárlásai során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználta, további mintegy 261 ezer forinttal károsítva meg munkáltatóját. És igazából véve ezzel ő rá is jött egy hiányosságra, a rendszer hiányosságára, amely a már leolvasott vonalkódokat újra be tudja olvasni. Legalább fölhívta a figyelmet rá, így is lehet talán nézni. Erről is olvashatnak bővebben a Népszavában.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
8: Goldigeri vagyok, a reppelő kutya.
5: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Pünkösd van, az ünnepen zárva tartanak a boltok. Iskola kezdési támogatás és nyugdíjas szépkártya is lesz. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szépkártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását K. Endre kegyelmi ügyében, mondta Balogh Zoltán az MTI-nek. A református püspök megerősítette állítását, hogy a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesének felesége kért tőle segítséget. Azt is megerősítette, hogy nyomatékosan kérte a kegyelmi kérvény pozitív elbírálását Novák Katalin kabinetfőnökétől. K. Endrét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021-ben ítélte el a bíróság. mert segítkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltusolásában. Megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat arra, hogy vonják vissza a bántalmazójuk elleni vallomásaikat. Novák Katalin 2023. áprilisában adott kegyelmet K. Endrének. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katár, Bahrein és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival.
1: Az időjárásról.
9: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
1: FM 92.5 Szeglédrádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Lapszemle folytatásában a Magyar Nemzet két írása súlyos félreértést tisztáz a furtkutak kapcsán a szakember. Több mint két éve él a furtkutakra vonatkozó szabály, a többség még sincs tisztában vele. A szakértő most összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat és a Magyar Nemzet közzéteszi. Sokak nincsenek tisztában a furtkutakra és a vízbázis védelemre vonatkozó pontos szabályokkal, emiatt rosszul tudják, mikor kell engedélyt kérni vagy bejelentést tenni. A délmagyar.hu-nak nyilatkozó szakértő tisztázza a helyzetet, és ahogy mondtam, a Magyar Nemzet is ír róla. Rózsa Attila, a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének elnöke elmondta, hogy a hazai szabályozás rendkívül bonyolult, emiatt különösen fontos lenne pontosan tájékoztatni az embereket. A szakember hangsúlyozta, hogy a jelenlegi szabályok nem most léptek életbe, hanem már 2024. január 1 óta érvényesek. Az egyik legfontosabb állítás, hogy nem az 50 méter a döntő határ a háztartási kutak esetében, hanem az úgynevezett első vízzáró réteg helyzete. Ha ez a réteg 50 méternél mélyebben található, akkor lehet legfeljebb 50 méter mély kutat engedély nélkül, vagy egyszerűbb szabályokkal létesíteni. A szakember szerint sokan rosszul tudják azt is, hová kell fordulniuk. A bejelentéseket ugyanis már nem a települési jegyzőhöz kell beadni, hanem a vármegyei kormányhivatalok vízügyi hatósági főosztályaihoz. A megyei lapnak küldött levelében kitért arra is, hogy a 2024 előtt már meglévő, megfelelő kategóriába tartozó háztartási kutak többségénél nincs semmilyen utólagos teendő. Azok azonban, amelyek mélyebbek vagy nagyobb vízigényt szolgálnak, ki továbbra is engedélykötelesek lehetnek. A Magyar Vízkútfúrók Egyesülete szerint a szabályozás értelmezésében nagy segítséget jelentett az országos vízkészletvédelmi térkép, amely megmutatja a kockázatos területeket és az első vízzáró réteg mélységét is. Az ügy azért különösen fontos, mert a Homokhátságon és Csongrád-Csanád vármegyében rengeteg háztartás használ saját kutat locsolásra vagy egyéb vízigények kielégítésére. Egy félreértett szabály pedig kellemetlenségeket okozhat, vagy akár bírság megfizetésével is járhat. Ha kíváncsiak a részletekre, a Magyar Nemzet oldalai megtalálják ezt a cikket, ezt a levelet, amit a szakember küldött. És Ozzy Osbourne szelleme a digitális térbe költözik, a Rokikon családja olyan technológiai fejlesztésen dolgozik, amely lehetővé teszi, hogy a legendás énekes hangja, mozgása és képmása a jövőben is interaktív módon jelenhessen meg a nagy közönség előtt. Sharon és Jack Osbourne a Las Vegas-i Licensing Expo rendezvényen mutatták be azokat a terveket, amelyek biztosítják a Black Sabbath egykori frontembere kulturális örökségének hosszú távú fennmaradását. A család a Hyperreal nevű virtuális avatarokra és immerzív technológiákra szakosodott vállalattal lépett partnerségbe. A közös munka célja Ozzy Osbourne digitális DNS-ének pontos leképezése, amely magával foglalja az énekes jellegzetes hangját, külső megjelenését, valamint a rá jellemző mozgáskultúrát is. Számolt be róla a loudersound.com, és számolt be róla a Magyar Nemzet is, és erről is, mint mindenről, egy film jut eszembe. Csak bár eszembe jutna a címje is, de természetesen nem fog, pedig egy kultikus filmről van szó, amelyben egy agykutató és nem tudom milyen tudományos szakember úgy dönt, hogy akkor digitalizáltatja tulajdonképpen az elméjét, pedig egy nagyon jó film. Na, tehát valami ilyesmi történik Ozzy Osbourne-nal is, a Magyar Nemzet szerint.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.
1: Megvan, transzcendens. Mondjuk, hogy jó film vagy nem, ugye erről megoszlanak a vélemények, de szerintem az. Are you?

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: És jöjjön most már a Magyar Hírlap két írása, itt a 92-tön állandósítják a nyári időszámítást. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága 48 egyarányban támogatta azt a törvényjavaslatot, amely egész évben érvényben tartaná a nyári időszámítást az Egyesült Államokban. A Sunshine Protection Act néven ismert kezdeményezést várhatóan egy közlekedési törvénycsomag részeként vezetnék be. A javaslat célja, hogy megszüntesse az évente kétszeri óraátállítást. A támogatók szerint a téli hónapokban a hosszabb esti világosság a gazdasági aktivitást is élénkítené. Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán üdvözölte a bizottsági szavazást, és úgy fogalmazott, itt az ideje, hogy az embereknek ne kelljen többi az órával foglalkozniuk, és megszűnjön az évente kétszer ismétlődő nevetséges átállás költsége. Végre egy dolog, amiben egyetértek vele. A törvényjavaslatnak még át kell mennie a teljes képviselőházon, majd a szenátusnak is napirendre kell vennie. Az amerikai szenátus 2022 márciusában már egyhangulag megszavazta az egész éves nyári időszámítás bevezetését, de akkor a képviselőház nem tárgyalta az indítványt. És hatalmas középkori hajó került elő építkezés közben, erről is ír a Magyar Hírlap. Egy új tanulmány alapján Észak-Európa egyik legjelentősebb hajóroncsára bukkantak Tallinnban egy irodaház építések során. A kivételes állapotban fennmaradt 14. századi maradványok az észtfőváros régi kikötőjének közelében kerültek elő. A felfedezés 2022. március 31-én történt, amikor az alap kiásása során alig másfél méteres mélységben faelemeket találtak. A régészeti vizsgálatok gyorsan felfedték, hogy nem egyszerű kikötői maradványokról, hanem egy hatalmas középkori roncsról van szó. A 24,5 méter hosszú és 8,6 méter széles hajó egy kogge volt. Ez a kifejezetten Észak-Európára jellemző típus a teherhordás szolgálta. A szakértők szerint ez az egyik legjobb állapotban fennmaradt középkori hajó Európában. Mérete és sérülékenysége miatt a leletet 4 nagyobb darabban kellett kiemelni. A roncsból számos lelet, köztük egy iránytű is előkerült, amelyet a kutatók Európa egyik legrégebbi fennmaradt példányának tartanak. Az eszköz még ma is működőképes lehet. A kutatók szerszámokat, fegyvereket, javított bőrcipőket, valamint két patkány maradványait is megtalálták, az állatok csontjait kiömlött kátrány konzerválta. A fedélzeten szétszóródott hétköznapi tárgyak arra utalnak, hogy a legénység valószínűleg sietve kellett, hogy elhagyja a hajót. A friss vizsgálati eredmények elsősorban a faanyagra vonatkoznak, vagy mit lehet még tudni erről a roncsról, és miért különleges, olvassanak róla a Magyar Hírlapban. És Nini, egy újabb film jutott eszembe erről, az Ásatás, ez a címe, ez most gyorsan be is ugrott, ráadásul Ralph Fiennes filmről van szó, szerintem zseniális, és ráadásul igaz történet alapján készült. Ajánlom vasárnap délutánra, mondjuk ilyen kis, kicsit ilyen melankólikus hangulatú film, de tényleg jó.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra pöttyös gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rödövé TSM Mini és Junior klubjával, de aztán Verona Ki koncert, Dalma Dance Klub eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélő Bőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifisziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös Gyermeknapon és Sportszigeten május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán ételkülönlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Pünkösd van, az ünnepen zárva tartanak a boltok. Román és orosz film kapta a legjelentősebb Cannes-i díjakat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Vizsgálóbizottságot hoztak létre a MOL tiszaújvárosi üzemében történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek, közülük még 7-en vannak kórházban. Az ügyben rendőrségi nyomozás is indult. Összecsapásokba torkollott a belgrádi kormányellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A rendőrség 23 embert állított elő. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje 16 ember halálát okozva. A Krisztián Mundzsu rendezésében készült Fjord című filmnek ítélte az aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i filmfesztiválon. A román rendező második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ egyik legjelentősebb filmes találkozóján. Filmje egy mélyen vallásos, konzervatív értékek szerint élő családról szól, amely Norvégiába költözik. A második legjelentősebb díjat, a nagy díjat Andrei Zviagintyev orosz rendező Minotaurus című krimiének ítélte a zsűri.
1: Az időjárásról.
3: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű, a szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Már megszindította az órát, ez volt a Spotify, itt a 92-ten a mikrofonnál Becker Bernadett, tartsanak velem, hogyha tehetik, némi hasznos, fontos információ, és bulvár lapszemle is jön majd, és itt is hangsúlyozom, hogy vélhetően, és bízom benne, hogy átfedés is lesz a kettő között. Jó reggelt!

soha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár az ügyeletes Patika a Malomtószél 30 szám alatt, vagyis az áruházban találják meg a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglidikultura.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön hát a Bulvárlapszemle első felvonása. 2 év után lezárult a rejtély, újra családjával lehet az eltűnt testvérpár, írja a Bols. 2 év elteltével Mexikóban találtak rá arra, nagy erőkkel keresett 2 gyermekre, akiknek édesanyját az apjuk kegyetlenül megölte 2024-ben a kis Atenali és Mateoli holdétéről. Azóta nem tudott senki semmit egészen mostanáig, amikor is az 5 éves kislányt és a 4 éves kisfiút végre újra egyesítették rokonaikkal, anyai nagymamájukkal Kaliforniában. Az FBI közlése szerint a siker egy 1 éves nyomozás eredménye volt, és akcióban az amerikai és mexikói hatóságok egyaránt részt vettek. Az ügy 2024 július 8-án kezdődött, amikor is a szakramentói rendőrök egy segélyhívás miatt vonultak ki egy házhoz, ahol holtan találták Angelico Bravo-t, Cameron Lee élettársát, a 2 gyermek és Lee ekkorra azonban már nyom nélkül eltűnt. A rendőrség először úgy vélte, hogy Lee a gyerekekkel együtt Mexikóba menekült. 2024 júliusában 4 rendbeli fegyver birtoklása miatt emeltek vádat ellene. Később 2025. március 5-én gyilkossággal is megvádolták, miután egy szakramentói halottként megállapította, hogy Angelica Bravo halálának okánál az emberölés lehetősége nem kizárható. A gyerekek megtalálásával együtt Lee-t letartóztatták és bíróság elé állítják. A szakramentói rendőrkapitányság munkatársainak kitartó munkája, valamint az FBI-jal és a megyei ügyészséggel való szoros együttműködésnek köszönhetően Lee most felelősségre lesz vonva tetteiért. Tien Ho megyei ügyész szintén méltatta az együttműködést, és elmondta, hogy Bravo családja, aki nő halála óta vár az igazságszolgáltatásra, most megkaphatja a lezárást. Nagyon súlyos és nagyon szomorú téma, de azért gondoltam ezt fontosnak kiemelni a Borsból, mert szép lett a vége ilyen szempontból, már amennyire lehet szép vége. De jó, hogy a gyerekek jó helyen vannak. És elállt a szavam, kitállalt a magyar UFO kutató a gabona körök rejtélyéről. Hatalmas 76 méter átmérőjű, tökéletesen koncentrikus geometriai alakzat bukkant fel az angliai Wiltshire grófság egyik árpaföldjén, Novák József, a 20 éve Angliában élő amatőr UFO kutató szerint kizárt, hogy emberi kéz alkotta volna a gabonakört. A dél-angliai Wiltshire grófság nem csak a misztikus Stone Age-ről, hanem a rendszeresen felbukkanó megmagyarázhatatlan gabonakörökről is híres. Nemrégiben egy egészen elképesztő 76 méter átmérőjű alakzatot fedeztek fel egy érő árpamezőn, ami lázban tartja a helyi és a nemzetközi rejtélykutatókat. Egy Angliában élő magyar UFO kutató drónfelvételen rögzítette a jelenséget. A dombság lankái között megbúvó árpamezőn pár nappal ezelőtt egyik pillanatról a másikra jelent meg egy hatalmas kiterjedősi gabonakör, amely kapcsán Novák József UFO

0: kutató azt mondta, teljességgel kizárható, hogy emberi tevékenység állna mögötte. Gyerekkorom óta rezonálok erre a témára, miután a kezembe került egy könyv a világ rejtélyeiről. UFO-val személyesen még nem találkoztam, de remélem egyszer majd lehetőségem lesz, rámondta a lapnak József, aki amióta Nagy-Britanniában él, tudatosan látogatja azokat a dél-angliai megyéket, ahol a leggyakrabban lehet ehhez hasonló megmagyarázhatatlan jelenségeket találni. Nos hát, hogy mit mondott még, mit mesélt még, olvassanak róla a Forbes-ban.
1: Szeglét Rádió 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Pöttyös gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rödö VTS-e mini és junior klubjával, de aztán Veronaki koncert, Dalma Dance Club eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélőbőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifisziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös gyermeknapon és Sportszigeten május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: FM 92.9.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Pünkösd van, az ünnepen zárva tartanak a boltok. Román és orosz film kapta a legjelentősebb Cannes-i díjakat. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV-a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Vizsgálóbizottságot hoztak létre a MOL tiszaújvárosi üzemében történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük még 7 vannak kórházban. Az ügyben rendőrségi nyomozás is indult. Összecsapásokba torkollott a belgrádi kormány ellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A rendőrség 23 embert állított elő. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje 16 ember halálát okozva. A Krisztián Mundzsu rendezésében készült Fjord című filmnek ítélte az aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i filmfesztiválon. A román rendező második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ egyik legjelentősebb filmes találkozóján. Filmje egy mélyen vallásos, konzervatív értékek szerint élő családról szól, amely Norvégiába költözik. A második legjelentősebb díjat, a nagy díjat Andrei Zviagintyev orosz rendező Minotaurus című krimiének ítélte a zsűri.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű, a szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
4: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át alapszemle zárásaként a Blick két írása itt a 92.5-ön. David Beckham végre milliárdos lett, még Károlynál is nagyobb a vagyona, írja a Blick. David Beckham megkereste első milliárdját fontban, amivel most történelmet írt. Az angol válogatott korábbi kapitánya az Egyesült Királyság történetének legelső milliárdos sportolója lett, miután feleségével közös vagyona elérte a felfoghatatlan 1,1 milliárd fontot. Ami talán még ennél is megdöbbentőbb, hogy a házaspár ezzel még a brit uralkodót, harmadik Károly királyt is simán lekörözte. A Sunday Times leggazdagabbakat tömörítő listája a Rich List szerint a Beckham birodalom valóságos csodát művelt az elmúlt 12 hónapban. Bár David és Victoria Beckham tavaly még csak 500 millió font környékén jártak, ezt az összeget egyetlen év alatt sikerült megduplázniuk, így az egykori labdarúgó mostanra az Egyesült Királyság első milliárdos sportolója lett. David Beckham és felesége Victoria együttes vagyona a becslések szerint 1,18 milliárd fontra, vagyis több mint 491 milliárd forintra emelkedett a lap szerint, amivel messze túlszárnyalták a brit uralkodó harmadik Károly király személyes vagyonát is, amit egy évvel ezelőtt 640 millió fontra becsültek. Sokan azt gondolnák, hogy Beckham a Real Madridban vagy a Manchester Unitedban rúgott góljaiból halmozta fel ezt a busás összeget, ám valójában a pénz oroszlán része az amerikai futballból származik. A szupersztár már visszavonult az aktív játéktól, amikor egy zseniális, tankönyvbe illő üzleti konstrukciónak köszönhetően 2014-ben mindössze 25 millió dollárért vásárolta meg az Inter Miami tulajdonjogát. A klub jelenlegi értéke pedig 1,4 millió dollár, amivel az MLS legértékesebb csapatának számít. De nem csak az Inter Miami járult hozzá ahhoz, hogy a mára visszavonult labdarúgó többet keressen, mint fényes futball karrierje során bármikor, hogy mi, és érdekli önöket? Olvassanak róla a Blickben, de egyébként a Beckham brandről már van szó, ami már önálló gépezetként működik, és évente közel 600 millió dollárt generál. És ha már karrier visszavonul, az olimpiai bronzérmes magyar klasszis erről is beszámol. A Blick bejelentette visszavonulását Jászapáti Petra, olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó. A szegedi sportoló a februári téli olimpián keresztszakadás miatt nem szerepelhetett. Az első világkupáim 2014-ben Ázsiában voltak, és a mai napig érzem a motivációt és tüzet, amikor visszagondolok ezekre a pillanatokra. Azóta számtalan világkupán, európai és világbajnokságon indultam, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy két olimpián is versenyezhettem. A korcsolyázás sokkal többet adott, mint amit valaha valahogy elképzeltem 4 évesen, amikor először vettem fel a görkorcsolyámat. Találkoztam a férjemmel, életre szóló barátságokat kaptam, és egy mélyebb megértést arról, hogy ki vagyok és mire vagyok képes, írt a közösségi oldalán a 27 éves sportoló. Róla is olvashatnak a Blickben.
0: Cegléd

Már is jön a Bell Hello és a rakpart, hogy lezárják az órát, és a reklámok után jöhessenek majd a friss hírek, utána pedig indulhat egy újabb óra, már a kalendárium órája, Szani Fodora és Poppy Bascom közösével. Think

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jól, csak a szívével lát az ember.
2: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
3: Mit tudsz te az irodalomról?
2: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
2: Na ne!
0: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
0: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
2: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
2: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
2: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
2: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
2: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
0: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Ismét Kijevet támadták drónokkal az oroszok. Két könyvet is örökbe fogadott Krasznahorkai László. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Heves rakéta és dróntámadás érte Kijevet az éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek, közölték ukrán tisztviselők. 40 épület, köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott. Több helyen keletkezett tűz. Vitali Klicsko, a főváros polgármestere arra szólította fel a város lakóit, hogy vasárnap kora reggel maradjanak a menedékhelyeken. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadó készültségbe helyezték a légvédelmet és katonai repülőgépek szálltak fel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában. Erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Örökbefogadott két kötetet a Szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Krasznahorkai László. A több mint 20 éve indított kezdeményezésben a város díszpolgárai választhatnak ki néhány kötetet, amelyek kapcsolódnak munkájukhoz, érdeklődésükhöz. A Nobel-díjas író Thomas Pynchon Ellenfényben című könyvéről elmondta, abban szegedi helyszín is szerepel. A másik mű, amit választott, Timon Sámuel 1735-ben megjelent, a Tiszáról és mellékfolyóiról szóló kötet. Pünkösd vasárnap van, ma és holnap pünköst hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt.
8: Az időjárásról.
9: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
8: Közlekedési információk.
10: Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 35-ös és 40-es kilométer között. Mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak. Így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Sonny Fodora és Poppy Bascombe indította az órát, az a The Think About Us. Május 24-én a napon, amikor, vagy kik ünneplik névnapjukat, nos hát az is kiderül majd hamarosan. Ez a kalendárium órája, a mikrofonnál Becker Bernadett.

0: Május 24-e van a nap, amikor az Eszterek és az Elizák ünneplik névnapjukat. Az Eszter perzsa eredetű bibliai név, Isztár asszír babilóniai istennő nevéből ered, jelentése csillag. Az Eliza a héber eredetű Erzsébet név német változatának rövidülése, jelentése Isten az én esküvésem. Kedves Elizák, kedves Eszterek, nagyon-nagyon boldog névnapot!
1: Ceglédrádió FM.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben, a külső kátai

0: tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
1: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
0: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak!

0: Május 24-e van, ma van pünköst vasárnap, az elnevezés a görög Pentekosztész, azaz 50. szóból ered, a húsvét szombat utáni 50. napon ünneplik. A zsidó név számára a húsvét szombatját követő 50. nap a befejezett taratás meghálálásának ünnepe volt a Szentföldön. A későbbi időkben ez a nap a híres sínai hegyi törvényhozás ünnepévé vált, vagyis amikor Mózes megkapta Istentől a kőtáblákon a törvényeket. Izrael népe a pünkösd ünnepét különleges áldozatok bemutatásával és pihenéssel töltött el. Ekkor mutatták be az új gabonából készült két kovászos kenyeret, és gyümölcsöket is ajánlottak fel Izrael istenének, Jávénak. A pünkösd keresztény vonatkozásai a zsidó nép pünkösdi ünnepéből alakultak ki. A kereszténység ezen ünnepe, amelyen a Szentlélek eljövetelét ünnepli a keresztény ember, vallási felekezettől független. Ezen ünnepet a keresztény világ a Krisztus utáni második századtól tartja számon. Később, mint Isten kiválasztott népének, a zsidó népnek ünnepe esetében a keresztény világ is hozzákapcsolt a pünkösd tartalmához az új testamentumi törvényhozásra való megemlékezést, sőt, magát a keresztény egyház megalapítását is erre a neves ünnepnapra tették. Magyarországon 1993 óta pünkösd hétfő munkaszüneti nap, és természetesen a mai nap folyamán lesz majd szó a népszokásokról is, hogy a néphagyomány mit tart fontosnak, és mit ünnepel, és mivel ünnepel ezen a kivételesen különleges napon.
1: FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Pöttyös gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rödövé TSM Mini és Junior klubjával, de aztán Veronaki koncert, Dalma Dance Club eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélőbőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifjúsziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös gyermeknapon és Sportszigeten május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: hideg a Ceglédár Show-ban.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Ismét Kijevet támadták drónokkal az oroszok. Két könyvet is örökbe fogadott Krasznahorkai László. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Heves rakéta és dróntámadás érte Kijevet az éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek, közölték ukrán tisztviselők. 40 épület, köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott, több helyen keletkezett tűz. Vitalij Kličko, a főváros polgármestere arra szólította fel a város lakóit, hogy vasárnap kora reggel maradjanak a menedékhelyeken. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadó készültségbe helyezték a légvédelmet és katonai repülőgépek szálltak fel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában. Erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Örökbe fogadott két kötetet a Szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Krasznahorkai László. A több mint 20 éve indított kezdeményezésben a város díszpolgárai választhatnak ki néhány kötetet, amelyek kapcsolódnak munkájukhoz, érdeklődésükhöz. A Nobel-díjas író Thomas Pynchon Ellenfényben című könyvéről elmondta, abban szegedi helyszín is szerepel. A másik mű, amit választott, Timon Sámuel 1735-ben megjelent, a Tiszáról és mellékfolyóiról szóló kötet. Pünkösd vasárnap van, ma és holnap pünköst hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.

0: Jöjjenek most már események, évfordulók, természetesen a mai naphoz kötődőek. 27 éve már annak, hogy ma van az Európai Nemzeti Parkok napja. Az Európark nevű szövetség a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseit és jelentőségét kívánta népszerűsíteni. Az Európark Szövetség, korábbi nevén Európai Nemzeti Parkok és Naturparkok Szövetsége 1973-ban alakult, együttesen 34 ország, 400-nál is több védett területéért felelős. 1999-ben indított programja alapján május 24-én annak emlékére tartják a napot, hogy 1909. május 24-én alakultak meg az első európai nemzeti parkok Svédországban. 207 éve annak, hogy ezen a napon először szelt át gőzhajó az Atlanti-óceánt, a hajó Robert Fulton Savannah nevű háromárbócos vitorlása volt. 1819. május 24-én indult az amerikai Georgiában lévő Savannah városából, majd 27 nappal később érkezett az angliai Liverpoolba. 143 éve annak, hogy átadták a Brooklyn hidat, a világ akkori leghosszabb függő hídját. Chester A. Arthur amerikai elnök és Grover Cleveland New York állam kormányzója adta át a forgalom számára a Brooklyn hidat. Az Egyesült Államok egyik legrégebbi függőhídja 1833 méter hosszú, Manhattan szigetét köti össze Brooklynnal. A világ első acélkábeles függőhídja volt, és 1903-ig a leghosszabb. A hidat 1869-ben John Augustus Roebling, a német származású amerikai mérnök tervezte, de még ebben az évben bekövetkezett halála miatt a fia Washington Augustus Roebling vezette az építkezést. Az építkezés során sajnos 27 ember életét vesztette, és az átadás után néhány héttel egy tömegpánikban még 12, ezért sokáig elátkozottnak tartották. 102 éve annak, hogy megalakult a független és kizárólagos banki egy kibocsátási joggal rendelkező Magyar Nemzeti Bank. 98 éve pedig ezen a napon, pontosan ezen a napon az északi sarkon rekedt expedíciójával Umberto Nobile olasz tábornok, léghajó konstruktőr. A rossz időjárási viszonyok miatt nem tudott tovább haladni. A tábornok eredetileg az északi pólus átrepülésére készült csapatával, de egy hirtelen támadt hóvihar megakadályozta a léghajót a leszállásban. A kettétört léghajó legénységére csaknem egy hónap múltán találtak rá. Méghozzá egy svéd repülőgép, amely azonban nem tudta volna fedélzetére venni a teljes legénységet. Ekkor a tábornok az expedíció vezetője legénységét hátrahagyva, sorsára bízva menekült vissza a civilizációba. A hátramaradottakat végül a Krasin nevű orosz jégtörő vette fel a fedélzetére. Nem feltétlenül így szeretett volna bevonulni a történelemkönyvekbe, úgy érzem. És nem szoktam halálozási évfordulóról beszélni, elhunytakról, de most úgy érzem, hogy muszáj. 3 éve, hogy elhunyt Tina Turner, 12-szeres Grammy-díjas és többszörös Golden Globe-díjas énekesnőre emlékezünk most.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
2: Job down in the city.
1: You see, we never, ever do nothing.
2: Working for the man.
1: Nice.
2: Every night and
1: easy.
2: Day.
1: We always
2: but
1: do it.
2: I never lost
1: nice.
2: One minute
1: and
2: of
1: rough.
2: Sleep. And now
1: we're going to take the beginning of this song.
2: The thing might
1: and do it
2: been.
1: Easy.
2: Big wheel keep
1: but then we're going to do the finish.
2: Turning.
1: Rough.
2: Proud Mary,
1: it's the way we
2: keep
1: do.
2: On burning.
1: Proud Mary. And we're rolling.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak!

Jöjjenek most már a nap híres szülöttjei, vagy legalábbis néhányan közülük. 85 éve született Bob Dylan, amerikai rockstar, többszörös Grammy-díja zeneszerző, előadó. 207 éve született Victoria királynő, aki 64 évig uralkodott. 158 éve született Daniel Gabriel Fahrenheit, német fizikus, akiről a ma használatos Fahrenheit hőmérséklet is skála lett elnevezve. 121 éve született Mihail Alekszandrovics Szolohov, Nobel-díjas szovjet-orosz regényíró, elbeszélő. 81 éve született ezen a napon Priscilla Presley, amerikai színésznő. 66 éve pedig megszületett Kristin Scott Thomas, angol színésznő, akit például az Angol betegben és a Mission Impossible filmekben is láthattunk. 61 éve született John C. Reilly, amerikai színész, Chicago, New Yorkban, Die, csak kettő, nagyon jó kis filmek közül, amiben láthattuk. A mai ünneplőknek nagyon boldog születésnapot! Cegléd Rádió FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310 025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogójavítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga Huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Oklevelet kapnak a legszebb nevű települések polgármesterei. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Heves rakéta és dróntámadás érte Kijevet az éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek, közölték ukrán tisztviselők. 40 épület, köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott, több helyen keletkezett tűz. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadó készültségbe helyezték a légvédelmet és katonai repülőgépek szálltak fel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Hozzátette, az államtitkárok névsora mutatja, hogy a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Ma veszik át az oklevelet a legszebb nevű települések polgármesterei a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett. A legtöbbet csaknem 350 ezeret Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban lesz a legszebb település neveink című könyv bemutatója. A kötetben 40-40 hai Ildikó olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb település nevek listája az enyelv.hu oldalon olvasható. Pünkösd vasárnap van, ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt.
1: Az időjárásról.
8: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Martin Garrix és Jax közösével indult egy újabb óra, ez volt a Told You So, már is jön Calvin Harris, itt lesz Király Viktor és Radics Gigi is, és én is, a mikrofonnál Becker Bernadett. Néhány a pünkösdről szóló kis hagyományról, népszokásról lesz majd szó.

0: Pünkösd egyházi jelentőségéről már volt szó, nézzünk néhány népszokást és hagyományt, amely kötődik ez a csodálatos ünnephez. Hasonlóan a többi nagy keresztény ünnephez, mint amilyen a húsvét vagy a karácsony, pünkösdhez is számos népszokás hagyomány kötődött a régi időkben. Pünkösdi királyválasztás az egyik legarchaikusabb pünkösdi népszokás, ami egész Európában elterjedt. A pünkösdi királyválasztás hagyománya a középkorban már biztosan élt, s ma is ismert a közmondás, rövid, mint a pünkösdi királyság. A lóversennyel, bikahajszával vagy más ügyességi próbákkal választott pünkösdi király hatalma egy évig tartott, addig a többi legény engedelmességgel tartozott neki. A pünkösdi játékok győztesét és lovát virágokkal, szomorú fűzágakkal borították. A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, ünnepére, mulatságra is hivatalos volt, és minden kocsmában ingyen fogyaszthatott a közösség kontójára. Ráadásul, ha valamilyen törvényi vétséget ejtett, nem érhette testi fenyítés. Sok helyen pünkösdi királynét választottak a kislányok közül, aki díszes menet élén járta be a falut házról házra. A szokásnak több változata is ismert, az egyik legelterjedtebb motívum, hogy fehérbe öltöztetett fátyollal vagy piros mintás kendővel borított királyné a kosarába rózsaszirmokat vitt. Az egyik legelterjedtebb pünkösdi jelkép, amivel meghintette az ajándékozókat. Ahol szívesen fogadták a menetet, a kíséret tagjai egy mondóka kíséretében felemelték a királynét, miközben hangosan mondták, ekkora legyen a kentek kendere. Ha valahol nem fogadták a menetet, szívesen legugoltatták a királynőt, hogy ne nőjön magasra a kender annál a háznál. A szokás eredete termékenység mágia lehetett, a hagyomány idővel egyfajta adománykérő szokássá változott át. Érdekesség, hogy például a csalló közben egy felöltöztetett bábút voltak körbe valódi kislány helyett. Hamarosan jön még olyan hagyomány, mint például a pünkösdölés.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
2: Te mész arra, én meg erre?
3: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
2: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
3: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
2: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
4: Végre egy új családi program!
1: Cegléd Hobbi Áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.

Folytatom a barangolást a népszokások, hagyományok között. Természetesen pünkösdről van szó. A pünkösdölés, más néven ma vagyonjárás, vagy mi van ma járás, egy énekes táncos adománygyűjtő pünkösdi népszokás volt az Alföldön, gyakorlatilag a pünkösdi királyné járás egyik változata. Több változata is ismert van, ahol a pünkösdi királyné állt a középpontban, máshol a király és a királyné együtt járták be a falu utcáit. Bizonyos változataiban a résztvevők rakodalmi menetet játszottak el. A menetet fiatalok vagy gyermekek alkották, akik énekelve mondókázva jártak körbe. Azokon a helyeken, ahol a pünkösdölésben közösen vettek részt a legények és a lányok, sokszor nagy táncmulatsággal zárult pünkösd vasárnap. Aztán itt van a pünkösdi zöld ágazás, a régi időkben sok helyen pünköstkor zöld ágakat tűztek a házakra, kerítésekre és istállókra. Többnyire nyírfaágat, gyümölcsfaágat, leggyakrabban bodzát tűztek ki, általában a rossz szellemek, boszorkányok elűzése érdekében. Ismert még zöld ágjárás, ami az ünnephez kapcsolódó énekes táncos gyerekjátékok gyűjtő neve, például a Bújbúj zöldág című népdalt énekelve feltartott kézzel kaput formáltak a többieknek. A kislányok a kapun áthaladva zöld ágakkal és virágokkal a kézben járták be a falut. Van még néhány ilyen szép hagyomány, hamarosan folytatom. Szegé!

Újra csak pünkösd a téma, és népszokások, hagyományok. Ne feledkezzünk meg a májusfáról. A májusfa, más néven májfa vagy játszófa is több helyen fontos szerepet játszott a pünkösdi ünnepkörben. A zempléni hegyvidék falvaiban pünköstkor állították a májusfát, de például a Pest megyei Galgamácsán pünköst szombatján mentek a legények a fáért az erdőbe. Máshol, ahol a májusfa felállítása korábban történt, pünköstkor döntötték le. Szóval itt van a török basázás, ez egy nyugat-magyarországi szokás. Pünköstkor egy kisfiú társai szalmával kitömött nadrágba öltöztettek, török basát utánozva. Majd bejárták a falut pálcával ütögetve a basát, hogy ugráljon, cserébe pénzt és tojást kaptak. És természetesen a csíksomlyói búcsú. Az egyik leghíresebb pünkösdi szokás a csíksomlyói búcsú, ami az elmúlt évtizedekben a Kárpát-medence legnagyobb zarándok eseményévé fejlődött. A csíksomlyói búcsú a katolikus székelyek egészen a középkorra visszaeredeztethető fogadalmi zarándoklata. Már erőteljes összmagyar és ökumenikus felekezetek feletti színezetet kapott. A legenda szerint az első csíksomlyói búcsút 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. A székelyek serege pünkösszombatján Csíksomlyon gyülekezett, és Szűz Mária segítségével legyőzték a fejedelmet a Hargita tolvajos ágójában. A diadal után fogadalmat tettek, hogy ezután minden évben elzarándokolnak ide pünkösszombatján. A pünkösszombatján tartott csíksomlyói búcsúra minden évben több százezren látogatnak el. A búcsú ikonikus eseménye a csíksomlyói kegytemplomhoz közeli Kissomlyóhegy és Nagysomlyóhegy közötti nyerekben rendezett nagyszabású szabadtéri mise. És vannak pünkösdi babonák is, ezzel folytatom majd hamarosan. Ceglét Rádió FM 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak!
4: What we're saying is not protesting.

Ígértem pünkösdi babonákat, jöjjenek hát ezek a nép, így szerint a pünköstkor szép az idő, akkor gazdag bortermés várható. Ugyanakkor a pünkösdi eső rossz előjelnek számított, egy mondás szerint a pünkösdi eső ritkán hoz jót. A nép így szerint a pünkösdi harmatnak gyógyító és varázs ereje van, ezért egyes helyeken pünköstkor harmatot szedtek, amit a szembaj és a szeplő ellen használtak orvosságként. A Pest megyei Turán a falon függő szentkép elé pünköstkor virágokat tettek, például vadbodzát. Ha valaki beteg volt a házban, ebből főztek neki teát. Hasonlóan más nagy ünnepekhez pünköstkor is tiltották az állatok befogását és a kenyérsütést. A pünkösdi névszokásokat, hiedelmeket nem mindig nézte jó szemmel az egyház, hiszen többségük pogány eredetű volt. Például a 16. század végén a csetneki zsinat kifejezetten tiltotta a pünkösdi királyválasztást, táncot és játékokat. A 17. század végi csíkkozmás zsinat pedig ki is mondta, hogy ezek pogánytól maradott szokások, amelyek tilalmasak. Nos hát, ennyit pünkösdről, legalábbis így prózában, szép ünnepet! Cseglédre!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Pöttyös gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok, a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rödö VTS-e mini és junior klubjával, de aztán Veronaki koncert, Dalma Dance Club eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélő Bőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifisziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös gyermeknapon és Sportszigeten május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul a következő óránk Fischer és Jennifer Lopez közösével. Waiting for tonight.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
7: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
8: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gyrosz.
10: Pont egy gyrosz?
9: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
8: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.
8: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, ne vezess, buszjáratok indulnak a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Közlekedési információ.
0: Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 35-ös és 40-es kilométer között. Mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak. Így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Fischer és Jennifer Lopez kezdésével elindult egy újabb óra Waiting for Tonight, de ne várjuk még annyira az estét, olyan sok minden történik még addig. A mikrofonnál Becker Bernadett, ebben az órában például horoszkóp jön azok kedvéért, akik később keltek, és egy-két hasznos információ ezen kívül is. Cegléd Rádió.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár az ügyeletes Patika a Malomtószél 30 szám alatt, vagyis az áruházban találják meg a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak!

jöjjön át a horoszkóp itt a 92-t, ön kedves Kos. Ön általában szereti megváltani a világot, de vannak olyan napok, amikor jobb, ha csak csendesen meghúzódik a háttér.

éppen a mai éppen ilyen lehet, noha sok a baj, és van is módszer az orvoslására, mégsem vevők a környezetében élők arra, amit ön mond. Ma hiába próbálkozik, csak feleslegesen frusztrálja magát. Mondja el javaslatait, de adjon időt a meggondolásra. Nem mindenki lát már elsőre olyan tisztán, mint ön. Bika. Egy régóta húzódó ügyérem a gyors megoldást találhat, bár egy kis erőltetnie kell a dolgot. A gyorsaság anyagi előnyökkel is járhat, ami szintén arra inspirálja önt, hogy minél előbb pontot tegyen a dolog végére. Azonban mindig tartson mértéket, és ne feszítse túl azt a bizonyos húrt. Ha valaki nem tetszését és visszautasítását még humorral sem tudja feloldani, akkor törődjön bele, ne szerezzen ellenséget. Ikrek. Furcsán hangzik, de ma tényleg boldogan veti bele magát bármibe is, mert nem csak sok az, amit el kell végeznie, de élvezi is, amit csinál, és boldoggá teszik az eredmények. Akár még önkéntesként is dolgozhat, de ha pénzért teszi, amit tesz, az is javára válik. Erkölcsi és anyagi értelemben is szebbé és jobbá teszi a világot, és a világ barátságosabbnak is mutatkozik. Társadalmi munkában felépíthetnek egy játszóteret is akár. Rák. A jegyében járó Vénusz a Neptunusszal és a Marssal is kedvező konstellációban áll. Ma tényleg boldog és szerencsés, és ez az állapota még el is tart egy darabig. A szerelemben és az üzleti életben is sikeres lehet, és még a külfölddel is szerencséje lehet. Ha mostanában indul el egy utazásra, akkor biztos lehet benne, hogy az nagyon jól fog sikerülni. Még ma nézen utána a last minute ajánlatoknak. Oroszlám. Csak akkor engedje, hogy az érzései a hatalmába kerítsék, és eluralkodjanak önfelett, ha azok alapvetően pozitív és jó érzések. Sajnos a kiegészítő jegyében járó Plutó miatt könnyen lehet, hogy dühbe jön. Persze van, amikor ez is kétségtelenül hasznos lehet, azt nem engedheti, hogy megfosszák a jogaitól, vagy kiforgassák a javaiból. De csak akkor váljon agresszívvé, ha ez tényleg igazolódni látja. Szűz. Eddig talán tartózkodó vagy egyenesen félénk voltál, most megváltozhat ez a hozzáállása. Ha régóta érez már plátói szerelmet valaki iránt, ne abozzon végre ki is mondani az érzelmeit. Amit kimutat, azt kétszeresen kaphatja vissza, miért is titkolná tovább. De ha ön továbbra is néma leventét leányzót játsza, akkor meg is maradhat abban. A hölgyeknek a szemük is beszédes lehet. Hamarosan innen folytatom. Szeglét Rádió.

Jöjjön át a horoszkóp folytatása, mérleg. A múlt különös jelentőséget kaphat, de önnek muszáj a jelenre, a jövőre koncentrálnia. Egy nosztalgikus emlékként felbukkanó emberben sem szabad többet látnia, mint amit az jelent, nosztalgikus emléket. Ha nem kaphat más formában új jelentőséget az életében, akkor az nem is számít. A szerelem persze közel van, de az nem biztos, hogy a múlt figurái között kell keresgélnie. Az új szenvedély lehet igazán forró. Skorpió. A pénzügyekkel valószínűleg a közös pénzügyekkel kapcsolatban érheti ma kisebb fajta megrendülés, egy biztos. Ma sem tőzsdéznie, sem hitelt felvennie, sem szerencsejátékot folytatnia nem érdemes, de még a közös költségekkel is meggyűlhet a baja. Lehető legkisebbet kockáztasson, és ne akarjon másoknak se tanácsot adni. Az erőlködés ezen a téren mostanában biztos veszteséggel járna. Nyilas. A szavak, a beszélgetés, a kommunikáció egyre nagyobb szerepet kap az életében, ezért aztán fontos is lenne fejlesztenie az ilyen képességeit. A mai napon is egy nagyon fontos megbeszélésre kerülhet sor a főnökével vagy a hatóság emberével. Nem mindegy, hogy milyen színben tudja csűrni, csavarni a szót, mennyire tudhatni a másik értelmére, és ami legalább annyira fontos a tudatalattiára. Bak. Jókedvűen indul a napja talán azért is, mert már előre érzi, hogy szerencse örre fog mosolyogni. Az emberi kapcsolatait érdemes továbbra is ápolni, mert ha ön még nem is tudja, hogy honnan jön ez a szerencse, a barátai, rokonai, ismerősei, ügyfelei vagy bárki a környezetében már tisztában van a lehetőségekkel. Csak esetleg fel sem merül az ön személye, ám ha felhívja, akkor mindjárt más lesz. Vízöntő. Egy barátja, akinek oly sokat segített a múltban, most önnek lehet a segítségére. Ne habozzon, hát kérjen, és az illető adni is fog. Nem csak anyagiakban, de akár abban is lehet a segítségére, hanem a hosszú távú terveit, például munka és karrier törekvéseit illetően is. A kapcsolatok által is támogathatja önt. A távollakókról sem szabad megfeledkeznie, ki tudja, mire lehet jó még egy tengeren túli ismerős. És halak, a mosolyom a sokakat meggyógyíthat akkor is, ha ön nem hivatásos bohóc doktor, tehet valamit embertársai lelki egészsége érdekében. Egy jó helyen elejtett szó, egy kedves mosoly, a jó indulat, ami önből valósággal árad, sokak napját bearanyozhatja majd. Ha pedig ön üzletember, akkor ennek még a kereskedése is hasznát látja, persze ön nem is érdekből mosolyog, hanem azért, mert boldog. FM 92 Öt. Szeglét Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz, akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
2: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a pusztabusszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Pöttyös gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a RVTS-en mini és junior klubjával, de aztán Veronaki koncert, Dalma Dance Club eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélőbőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifjúsziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös gyermeknapon és Sportszigeten május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom.

Már is lezárja az órát, a halott pénz, valami van a levegőben, 2015-ből szól majd a dal, hogy jöjjenek utána a reklámok, a friss hírek, és indulasson a nap második fele Lost Frequencies-zel.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
5: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Marad a nyárias meleg sok napsütéssel. Pünkösdöt ünnepi a keresztény világ. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nélkülöző gyerekek. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A világváltozásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat. Vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség, és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Már augusztusban kifizetik a rászoruló gyerekek családjainak a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban. A kormányfő arról is beszélt, hogy idén 2%-os gazdasági növekedésre számít, illetve arról is, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a mai Magyar Közlönyben jelent meg. Ma vették át az oklevelet a legszebb nevű települések polgármesterei a Szentendre és Kanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett. A legtöbbet, csak nem 350 ezeret Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban mutatják be a Legszebb település neveink című könyvet. A kötetben 40-40 haiku olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható. Az ünnep miatt ma és holnap a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep miatt.
1: Az időjárásról.
8: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
1: Közlekedési információk.
9: Az M4-es autóúton Molnár térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 35-ös és 40-es kilométer között mindkét oldalon. Minden sáv járható, de a patkán dolgoznak. Így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult a nap második fele vasárnappal, ez annyit is jelent, hogy indul hétvégi ismétlő válogatásunk. Két beszélgetést hallhatnak majd ma, hogy melyik kettőt, hamarosan elárulom, és már rögtön azt is, hogy mivel kezdek, de azt gondolom, hogy minden vasárnap velünk tartanak, tudhatják nagyon jól, mivel sorozatunk folytatásai következnek a következő két órában, és most kivételesen a mikrofonnál, még a beszélgetések alatt is Becker Bernadett.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
0: Reklámot hallottak!

0: Folytatódik tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk. Természetesen itt van állandó szakértőnk, Szebeni Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke, ám most vendég is érkezett, hamarosan őt is szóhoz engedjük majd jutni. Csurgai Ferenc, aki én azt gondolom, hogyha összekötöm a nevét azzal, hogy ingatlan, akkor már mindenki tudni fogja, hogy melyik ingatlan irodából, és honnan ismerhetjük őt, de mielőtt az ingatlanokról a szakértő beszélne, egy másik szakértő beszéljen, Dávid. Miért az ingatlanok lettek a mai téma, és a mai legfontosabb vonulat?
1: Köszöntöm a hallgatókat. Arra gondoltam, hogy azért

0: van a labdadóban, abszolút. Kezdjük mondjuk azzal a részével, van egy trend, hogy milyen lakásokat, milyen ingatlanokat, nem lakásokat, milyen ingatlanokat keresnek az emberek most.
1: Jó napot kíván, Csürbei Ferenc József vagyok. Természetesen ma is működnek az eladások, úgy a helyi lakosok között, mint a vidékről beköltözők. Elsősorban nagyon népszerű Cegléd, ugye vasúti csomópont, itt van az autópálya, és itt van, tehát közel van hozzánk Kecskemét, Szolnok, tehát nagyon közkedvelt Ceglédváros, és az utóbbi időszakban nagyon gyakran járok én a Budai út térségében, és nagyon gyönyörű kis nagy házakat is építenek, ilyen 50, akár 100 millióig, tehát modern, stb. Ami ott egy kicsit hátrányos, hogy az utak nincsenek leaszfaltozva, tehát földutak vannak, és az, mikor esik az eső, akkor egy kicsit kellemetlen az ott lakóknak, de egyébként jó levegő van, jó helyen van, és amikor Pestről is például jönnek, akkor nagyon szeretik azt a térséget.
0: Én is emlékszem gyerekkoromból arra a trendre, meg arra, hát nem is tudom, néhány évre vagy évtizedre, amikor építsünk egy picivel nagyobb házat, mint a szomszédé, és kinek van a még nagyobb és még szebb második szintje, harmadik szintje, meg még hogy tudom beépíteni a padlásteret, aztán néhány évvel ezelőtt jött az, hogy hát egy, hogyan is fűtsük a második szintet, harmadik szintet, mert már nem futja rá, kettő, hogyan lehetne megszabadulni ettől a háztól, és mentünk az egyre kisebbek felé, akkor most megint elkezdünk egy kicsit terebélyesedni, és újra kezd divattá válni az, hogy azért mégiscsak legyen már egy élettér, ami mondjuk nem 30 négyzetméter?
1: Hát ez a családoktól függ. Mert egy gyermekes családnál ugye egy kisebb kertes család is megfelel, és tökéletes van, ahol két-három gyermek van ott, esetleg padlástér beépítéssel, vagy 100 négyzetméter helyett 150 négyzetméteres kertes családházat építenek. Ez az emberektől függ, hogy mit szeretnének, és milyen anyagi lehetőségük van. Tudjuk, hogy nem olcsóak az építőanyagok, a munkadíjak is, általában egy ilyen átlagos kertes családi ház jelen időszakban a 700 000 forint négyzetméterre, plusz a terekház, ugye, ha ez hozzájön. De akinek az anyagi lehetőség olyan, akkor az még akár 8-900 ezer forintos négyzetméter árba is megépíti. Látni ilyeneket kéne a Budai út térségében.
0: Igen, mert hogy számokról van szó, akkor Dávid.
2: Igen, itt említésre került, hogy hány gyerek van, és a legutóbbi népszámlálás adatai szerint a legtöbb egyébként, amikor gyerek van, az az egygyermekes háztartás körülbelül. Hát olyan 3700 körüli olyan család van, ahol egy gyerek van, és egyébként 2000 körül van olyan, ahol kettő gyerek van, és utána van egy nagy ugrás lefelé, tehát olyan 600 körüli a három gyermekes, és a négy vagy több gyermekes az 200 alatt van, tehát nagyjából ezek az arányok. Egyébként a ceglédi lakásállomány, legalábbis a legutóbbi népszámlálási adatok szerint abból a legtöbb, nem a többség, de hogy a legnagyobb rész az olyan 1960 és 81 között épült, összesen pedig olyan kicsivel több, mint ez olyan majdnem 40%-ot tesz ki az összes lakásállományból. Azért vannak új építések, ezt látjuk, de az én kérdésem az, hogy ezek az új építések inkább a Budai út környékére koncentrálnak, hogy vannak még kedvelt helyszínek?
1: Igen, elsősorban a Budai út térségében, illetve a építési hatóság, amit engedélyez például Újvároson, attól függ, hogy milyen övezetben, lakóövezetben, nyilvánvaló központ közelébe is épülnek, de inkább ilyen társasházi lakásokra beszélünk, amelyek újak. De a kertes családi házak azok inkább a Budai út térségében. A Pesti út, Budai út közötti részen, egy Cegléd-Berczel irányába, hogy megyünk, abban a térségben látom a legtöbb frissen épült családi házakat.
0: Ugye pont Dávid, veled a bizonyos térfigyelő kamerák, a kórház mögötti térfigyelő kamerák kapcsán beszélgettünk már arról, hogy igazából lenne ebben a városban még olyan kiemelt városrész, ami lehetőséget adna arra, hogy terjeszkedjünk egy kicsit, és mondjuk ott is épüljenek házak. Ezért is kérdezte, tehát, hogy a Budai útról esetleg próbál-e már átorientálódni egy kicsit a figyelem egy másik város részre?
2: Nagyon jól látod, pont ezért kérdeztem, mert ez a nagyon nyugati túlsúly, ami most van a városban, amit részben nyilván az M4 lehajtó a Budai úti fürdőnél hajt, másik részben meg az olcsó telekárak, az ugye a város szétterülését eredményezi, amit itt Ferenc említett, az ott van, hogy azért nincsen aszfaltozott út, egyébként a közművesítés sem teljes körű,

0: öreg szőlő környékén, ez természetes dolog. Nyilván van a város központhoz közelebbi rész is, például a kórház mögötti rész, ahol közelebb vannak a közművek, meg a városi szolgáltatások is. Tehát kicsit el van billenve a város, ezért is kérdeztem.
1: Természetesen attól is függ, hogy meg kell, hogy mondjam, hogy a új lakásépítők figyelemmel kísérik a szomszédokat, hányan vagyunk, kik a szomszédok, stb. Tehát ezek megint olyan tényezők, hogy ezt nem lehet kihagyni. Ez így működik nálunk Magyarországon, nem csak Cegléden, mindenütt.
2: Az jutott közben eszembe, hogy én teljesen outsider vagyok ebben a témában, ezt be kell, hogy ismerjem, az ember nem értett mindenhez. Én egyetlen egy dolgot látok, hogyha az ingatlan piacot figyelem, hogy egy majdnem, mit tudom én, egy 30-40 négyzetméteres lakás ára, az körülbelül megegyezik egy, nem tudom, egy 150 négyzetméteres kertes házéval.
1: Hát igen, ezzel...
2: És azért ez nem volt így mindig, maradjunk annyiban, igen, hogy ezt tudom, nem maradt rendek miért tartunk.
1: Ilyenkor eszembe jut, mert én is figyelem a országos adatokat, a budapesti adatokat, a Pest megye, stb. És ilyenkor nem is a gazdaság, hanem az embereknek a magatartása szokott engem úgy megdöbbenteni, ugyanis nyilván sokan laknak még panelba, és itt az emberek viselkedésében sokszor nem értek egyet, mert nem érnek annyit sokszor a panel lakások, mint amennyi én megveszik, de hát ez ugye magánügy, hogy mégis megveszik, mert feltuningolja egyik ember a másikat, a szomszédja, aki két emelettel följebb lakik, vagy a szomszédház, vagy te figyelj, Pesten ennyi kelte meg annyi, meg a szomszéd, meg a Marika néni, meg minden, már 50 millió eurót egy 200 panel lakást, és akkor én el is gondolkodok, hát mikor épültek a panel lakások, ugye akkor szó volt róla, hogy 50 év múlva lebontják. Tehát ez erről volt is.
2: Nem jött össze.
1: Ez nem jött össze.
2: Nem baj, mert én abban lakok, úgyhogy kifejezetten
1: biztos,
2: örülök ennek.
1: A lakások, tehát kényelmesek, én ezt nem vitatom, de... Hát kinek a papnél, bocsánat.
2: De mire szokták magyarázni egyébként azzal, hogy fenntartás, ami a
1: fenntartása, költségek miatt? Az nagyon, igen, bár úgy van közös díj, a kertesről lehet, nincs közös díj, ott is mindenütt van költség, de én ezeket az árakat, ami most árulnak, ilyen, én irreálisnak tartom, még úgymond a más téglából épült kertes társasági lakásoknak is árait egy kicsit több, sokra tartom, de hát ilyen világban.
2: Település fejlődése, bocsánat, hogy ennek felesd, amit mondanék a tervedet, de település fejlődése vagy fejlesztése szempontjából egyébként meg lehet azt mondani, hogy mi a szerencsésebb, hogyha inkább a társasházak felé orientálódik egy kicsit kisebb, kevesebb négyzetméteren több lakás van egy városban, vagy hogyha elkezd kert várososodni, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, tehát egy kicsit széljelebb terjeszkedni?
0: Közösségi erőforrások szempontjából mindig az a hatékony, hogyha viszonylag kompakt a város, természetesen élhető méretű lakásokkal, meg azért privát szférával, de ha egy helyen vannak, akkor sokkal olcsóbb egyébként közművesíteni, sokkal könnyebb megoldani a szolgáltatásokat, a közbiztonságot is, ilyesmi, de természetesen a kultúránk része a kertesház, és ez meg is maradt, csak éppen a település szerkezet, ami akár a Kádárkorban, vagy még korábban volt, az egy másik fajta társadalmi berendezkedésre jött létre. Nem csak a település hálózat, hanem maguk a település hálózatokon belül, az egyes városokban, falvakban, azok a lakóház típusok is. Akkor ugye egyrészt sokan arra is kényszerültek, hogy kiegészítsék mondjuk háztáji mezőgazdasági termeléssel a jövedelmüket, a másik pedig, hogy a régebbi időkben, és ez azóta már sokat változott, sokszor egy munkahelyre a pár egyik tagja járt el, a másik pedig mondjuk gondozta a házat, a kertet, stb. A mai világban a párok mindkét tagja dolgozik, reggeltől estig, mondjuk ha Ceglédet veszük, akkor sokan még el is ingáznak innen, Kecskemétre, vagy a legtöbben Budapestre, kevesebben Szolnokra. Reggel elmennek, este jönnek, nincs idő feltétlenül fenntartani, hát nem azzal akar foglalkozni, hogy akkor füvet nyír, meg kerítés javít, meg ilyesmi, egyszerűen az élethelyzet ezt engedheti meg.
1: Egyetértek ezzel. így működik a világ.
2: De ha már ilyen szépen összejöttünk, akkor még az árak alakulásáról egy kicsi. Nekem van egy vicces történet, nem történet, ez egy tulajdonképpen tény, adott egy lakás, amit árultak, mondjam azt, hogy 30 millió forintért, egy igazán lelakott panellakásról van szó. Néhány évvel ezelőtt döbbenetes, mindenki el volt ájulva, hogy hát hogy lehet ilyen sokat kérni, érted? Tehát múltak a hónapok, nem is évek gyakorlatilag, és egyik pillanatról a másikra azt vettük észre, hogy ez a 30 millió forintos lakás hirtelen gyakorlatilag árába. A piac utolérte az árat, amit ők kialkottak. Hihetetlen gyorsan változnak az árak. Hol tart most?
1: Hát mit látsz? Sajnos most is fönt vannak az árak, ilyen magas árak vannak. Ugyanakkor mindig elmondom, amikor ügyfelek kihívnak, hogy hiába van például 55 négyzetméteres két lakás egymás mellett, és az egyik mondjuk eladta 30 millió, a másik még lehet, hogy csak 20-at ér, ugyanis aki 30, lehet, hogy új fürdőkád van benne, ami a fürdőkádban is lehet venni 80 ezer forint, meg lehet 2 millió forint is venni, vagy hogy mondjam, a konyhabútorok lehetnek 500 ezer forint, meg lehet 3 millió is. Nyilván a nyillászárócseles, stb. Minden megtörtént, azok értékesebbek, mint ami már le van lakva. Tehát hiába van egymás mellett négyzetméter ugyanaz, az nem ér annyit. Csak ugye a mi polgártársaink többség olyan, hogy hűha, ő annyi adja, akkor én is annyi adom minden, és akkor csodálkodik, hogy nem lehet eladni.
2: Neked maradjuk annyi, hogy minden annyit ér, amennyiért el kell. Tehát, hogyha megadják érte azt a pénzt, akkor annyit ért kész.
1: Igen, nem tudhatjuk, hogy ki miért veszi meg egy lakást, mondjuk 50 millió. Nekem volt itt a Szabadságtéren 50 millió adtam egy lakást, igaz, hogy fel volt újítva, és 72 négyzetméteres volt, és beleszerettek a Szabadságtérbe, ami gyönyörű, valóban ez egyetértek, Cegléd hát legcsodálatosabb tere, mert hát ők a templomot akarják látni, és házasság előtt voltak egy hónappal, és hát hála Isten összejött a dolog, úgyhogy megvették. Ilyen is van.
2: Hova tovább Cegléd szerinted, hogyha ingatlanokat nézünk? Akár amit az előbb is beszéltünk, a terjeszkedés, akár egy kicsit az átalakulás, ne dőljön el.
0: A jelenlegi folyamatokkal mindenképpen az várható, tehát ha nincs változás, akkor az várható, hogy öregszülő beépülés, folyamatosan az önkormányzat nyomasztása, hogy kell az aszfaltos út, kell a közmű, kell a akármi, amit éppen úgy éreznek, hogy nincsen, kell a szolgáltatás, kell a bolcs, ezek mind jönni fognak, és egyébként meg tudatos várostervezés nélkül, egy 50 éves időtávon belül, egy Cegléd, Bercer, Alberti és a Filis az M4 mentén fog összenőni. Uh-huh. Ez szerintem nem jó út, meg kell, hogy őrizzünk egy ilyen élhető emberi léptékű karaktert, úgyhogy én abba az irányba vinném a dolgot, hogy van mondjuk akár városrész rehabilitációval egybekötve lehetőség a keleti kertváros tartalék területein is, ugye a kórház mögötti résztől húzódik egyébként ott a Csengeri Akasztószél környék, Cigletér, az önkormányzat is meghirdetett ott hatalmas telkeket eladása, tehát azért az önkormányzat sem zárkózik el attól, hogy ott legyen valami, csak ez azért egy komplexebb folyamat. Úgyhogy elsősorban abba az irányba lehet, tehát ezt a nyugati túlbillenést a keletivel lehet ellensúlyozni. A déli részen kevésbé, ott a Gerje lezárja, ott azért van természetvédelmi terület is, az északi irány pedig eléggé kötött már az M4 miatt, úgyhogy inkább most talán a keleti részre érdemes több figyelmet fordítani, és elősegíteni ezt a kompakt városépítést, ahol helytakarékos módon lehet építkezni, mert hogy sokaknak egyébként nem feltétlenül van igényük a nagy kertesházra, hanem inkább csak valami olyan lakást szeretnének, ahol jó lenni, megvannak a szolgáltatások viszonylag közel, és ezt látjuk egyébként, tehát a Szolnoki úti régi lakótelep az azért él, mert hogy most már vannak szolgáltatások, és ezért is fog tovább majd bővülni az a rész szerintem ott a kórház környékén. Most már vannak szolgáltatások, meg vannak azok a nagyjából megfelelő méretű lakások a 2-3 fős családoknak, és azzal már elég jól el tudnak lenni ott.
2: Igen, egy újabb teljes komplett városrész született, ami eddig is ott volt tulajdonképpen, és városrész volt, csak most már sokkal kiteljesedettebb. Én köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, hogyha még valami zárszóra van igény, akkor természetesen, de hát szerintem körülbelül, hogyha két hónap múlva újra összejövünk, már megint újabb dolgokról beszélgethetnénk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Köszönöm szépen. Jövő héten újra jelentkezik a sorozat. nem tudom, hogy Dávid készülsz-e akkorra is vendéggel, vagy témával, vagy megvan már a téma.
0: Majd megbeszéljük.
2: Spoilerezzünk egy kicsit.
0: Majd megbeszéljük, de elég sok minden fog történni a következő napokban.
2: Ajajajajaj. Például lesz majd egy meccs, és ezt most nem látják a kedves hallgatók, de nagyon izgatottan készülsz a ma estére. De arról nem fogunk beszélni szerintem. Köszönöm, hogy itt voltatok. Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Cegléd márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
6: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak!

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Pöttyös gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok, a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rödö VTS-en mini és junior klubjával, de aztán Verona Ki koncert, Dalma Dance Club eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélőbőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifjúsziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös gyermeknapon és Sportszigeten május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Lélek.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Marad a nyárias meleg sok napsütéssel. Pünkösdöt ünnepli a keresztény világ. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéllal vagyok. A világ változásairól és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, hogy a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, 10,4 milliárd eurót, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt is elmondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett azért küzdenek, hogy egy nagy bérlakás fejlesztési program indulhasson az uniós pénzek. A Fidesz frakció vezetője szerint a miniszterelnöki interjúból az derül ki, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs gazdasági válság, van viszont teljes foglalkoztatottság és gazdasági növekedés. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Az elmúlt 10 évben 250 magyar településre szállítottak kőzúzalékot olyan osztrák bányákból, amelyek érintettek az aszbeszt szennyezéssel. Ez derül ki egy büki önkormányzati képviselő közérdekű adatigényléséből. A pénzcentrum írta meg, hogy Németh Martin az adatokat kikérte a NAV-tól, és a táblázatot feltöltötte weboldalára. A listából tételesen kiderül, hogy honnan, hová és mennyi kőzúzalék jutott. Az önkormányzati képviselő jelezte, az adatok csak az árumozgásokat jelzik, nem biztos, hogy a szállítmányt ott használták fel. A több dunántúli települést érintő aszbeszt szennyezés miatt az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László szigorú vizsgálatot és felelősségre vonást ígért.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Alex Horner elindult egy újabb óra, Fever Dream Assault itt a 92-ten, már is a Real Bina és Sash, aztán Jason Derulo és Took Chance. A reklámuk után Dr. Béres és Mango Rise is itt lesz, és lesz egy vendégem is, mert hogy folytatódik hétvégi válogató műsorunk, méghozzá Rend a lelkerendőrségi magazinunkkal.
1: Szegli!

0: Jazzian.
1: What? I don't understand.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
3: Reklámot hallottak.

0: Folytatódik hát Rend a lelke című rendőrségi magazinunk, vendégünk pedig most is Bálint Bóta Júlia. Szia, köszöntelek újra itt a stúdióban.
1: Szia, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
0: Mindig van miről beszélni, lehet, hogy sokszor ugyanarról, de majd ki fog derülni a kedves hallgatók számára is, hogy úgy

0: teljesen a kerékpárja, de így is volt meghirdetve, hogy úgy jelentkezzenek, és azon gyermekek jelentkezzenek, akiknek ugye a szülei ugye megfelelően tudják biztosítani azt, hogy a kerékpárjuk is legyen, és legyen megfelelően felszerelve. Na most volt jó persze egy-két ilyen extrém kerékpár, akinek pont mondtam, hogy nem is tudta kezelni mondjuk a gyermek a kerékpárt, szóval, hogy a férjem enduro motorjának nem volt olyan vastag kereke, olyan széles kereke, mint a kisgyermeknek, és akkor én is kérdeztem, hogy és ez honnan van ez a kerékpár? Hát ezt apa meg anya vette, és mondom, tudsz vele közlekedni, mert jelenleg még egyenesen se tudott vele menni, nem, hogy szlalomozni nem tudott rendesen, és nagyon nehezen közlekedett vele, de el is mondta, hogy ő nem is közlekedik ezzel rendszeresen, hanem szokott biciklizgetni, de például iskolában napi rendszerességgel ezt nem használja, ezt a kerékpárt. Úgyhogy az első sorban az, hogy nagyon ügyesek voltak a gyerekek, amúgy szituációs feladatok voltak, most is ugyanúgy, mint múlt héten voltak elméleti kérdések, beszélgettünk, táblák, hogy ki melyik közlekedési táblát ismeri, nagyon ügyesek voltak, ugye volt szituációs feladat, fel voltak osztva több csoportra, meg volt azt, hogy kinek merre kell menni, milyen szabályokat kell betartani, körforgalomba, ugye a kresszpályán ugye a körforgalomba közlekedtek, nagyon ügyesen közlekedtek, és az akadálypályát is nagyon ügyesen vették, de ettől függetlenül ugye azért látszódik rajtuk az, hogy ők, ha forgalomba kellene közlekedniük, akkor hát
1: lennének
0: nem,
1: gondok.
0: Nagyon nagy bajok lennének. Mert tényleg nagyon cukik, nagyon ügyesek voltak. Meg volt az, hogy ebből a jó pár gyermekből azért kitűnt egy 5-6 gyermek, akik tudták a közlekedési táblákat, és látszott, hogy foglalkoznak nem csak az iskolában, hanem otthon is a szülő is foglalkozik ilyen szinten velük, attól függetlenül, hogy mondjuk csak elviszi autóval iskolában, mert nagyon sok szülő amúgy azt gondolja, hogy elviszi autóval a gyermeket, akkor a gyermeknek ezeket nem is kell tudni, de bármikor elmondtam nekik is, hogy bármikor adódhat olyan, hogy a szülő, nagyszülő, bár senki nem tud egy gyermekért menni, és sajnos haza kell neki mondjuk sétálnia. Akkor is kell tudni ezeket a közlekedési táblákat, hogy mikor, hol kell az elsőbséget megadni, mert nagyon-nagyon sok ilyen baleset van. De visszatérve a kerékpározásra, nagyon ügyesek voltak, én innen is üdvözlöm őket, mert tényleg szipi-szupik voltak. Holnap is lejön a következő etap, és akkor holnap is lesz majd egy, nem is tudom, 30 fő talán, egy osztálynyi gyerkőc jön, és folytatjuk tovább, úgyhogy...
1: Ugye az önkormányzat és a Ceglédi rendőrség közeműködésével, vagy együttműködésével indult el ez az Ebresuli program, és gyakorlatilag, ha jól tudom, akkor a ti már, mint a rendőrség tanácsára lett az korosztály kiválasztva. Ki lehet egyetlen választani, hogy melyik korosztályt várjátok ebbe az Ebresuliba, hol kellene elkezdeni az ő okításukat? Tehát, hogy nyilvánvalóan számít az, hogy legyenek már annyira fejlettek, nyilván agyban, mentálisan, hogy fogják az infókat, de még fogékonyak annyira, hogy meg is maradjon.
0: Hát én ezt azt szoktam mondani, hogy óviskortól már el lehet amúgy kezdeni az alapokat. Egy elsőbségadás tábla, ugye ami a leggyakrabb tábla. Őszinte ezek, nekem van egy 6 éves gyermekem, és nekünk otthon memória kártyánk van, amit csináltam laminálva és kressztáblákból van. És ez nagyon könnyű megcsinálni amúgy otthon is, hogyha valahol ki tudja nyomtatni ezeket a kis táblákat, akkor tényleg az, hogy vagy online felületen is, de óviskorban még nem internetezünk, meg nem telefonozunk.
1: Igen.
0: És meg lehet ezeket csinálni, vagy útközben, például, hogyha megyünk autóval, én szoktam kérdezni a gyerkőcömet, nézd csak jobbra, milyen táblát látunk, és akkor mondom, hogy milyen. De valószínű, hogy ez azért, mert hogy én ugye rendőrként nagyon odafigyelek, de óviskortól kezdve már lehet óviba is csinálni amúgy kresszakadálypályát. Egy szlalomozás, egy labdaáttétel egyik oszlopról a másikra, egy futóbiciklivel is, vagy egy kis motorral is megoldható. Úgyhogy én mindig mondom, hogy óviba is nagyon szívesen elmegyek, és ilyen játékos kis feladatokat lehet a kicsiknek, ők sokkal rövidebb időre leköthetők. Itt például az Ebresuliban 3x45 perc van, ami tart egy elméleti oktatásból, egy kressz pályán közlekedésből, és a végén egy akadálypályából. Amit nagyon jól vesznek a gyerekek, elfáradnak azért látszódik, meg nagyon sokat tudnak beszélni, és... De gyerekek, úgyhogy én azt mondom, hogy óviskortól el lehet kezdeni, iskolába elsős korosztálytól már én kötelezővé tenném. És azért van igazából ez a negyedik osztály, mert itt van a váltás a felső osztályba,

0: hogy már negyedikbe itt megtanuljuk így az alapokat. Én azt mondom, hogy ez az egy oktatás nem elég arra, amit én tartok ebből a 3x45 perc, hogy jó, akkor holnap Tomász gyerekem egyedül kerékpárral. Ez folyamatos kellene, hogy legyen. Minden héten kéne én azt mondom az iskolákba egy-egy órát legalább tartani. Ha általunk, ha az iskolában ugye van a KEVE program, ami arról szól, hogy ugye az iskolában a tanítónők tartanak éves szinten egy megadott óraszámban közlekedéssel kapcsolatban órákat, és akkor az év végén van egy ilyen akadálypályás vizsgájuk, amire ki szoktunk ugye menni, meg évközben is szoktunk az iskolába menni, és megnézni, milyen ügyesek. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy első osztálytól szerintem kötelező lehetne, mert negyedik osztályban ugye, ami most van, innen ötödikben a váltás miatt már nagyon sokan fognak egyedül közlekedni. Mert a szülő megbízik a gyermekben, ami nagyon jó, csak arra kell odafigyelni, hogy amikor annó mi voltunk gyerekek, mert már én is így 39 évesen ezt mondom, hogy amikor mi voltunk gyermekek, akkor tizedennyi autó nem volt. Igen. Sokkal jobban oda kell figyelni a közlekedésre, és én javaslom, hogy a szülő a gyermeke mielőtt elengedni az iskolába egyedül, egy szálljon rá egy napot, hogy többször menjenek végig reggel és délután, amikor kell közlekedni a gyermeknek, menjenek végig azon a kerékpáros útvonalon, ahogy ő elmegy az iskolába és hazajön, és menjen a szülő mögötte, és nézze azt, hogy a gyermek hogy közlekedik, az elején segítsen neki, hogy látod, itt meg kell állni, itt hol kell menni, de a szülő figyeljen oda, és menjen először végig a gyermekkel, amikor úgy látja tényleg, hogy biztonságosan tud a gyermeke közlekedni, akkor pedig
1: tegye csúriba az ujjait.
0: Igen.
1: Otthon egy kicsit izgulós lesz majd
0: igen,
1: az első.
0: Igen, gyomorideggel, hogy a gyerek odaérjen, és én azt mondom, hogy legyenek bátrak a szülők, de figyeljenek nagyon oda, és természetesen, ha elindulnak kerékpárral, a bukósisak legyen a gyerkőcön, mert óhatatlan.
1: Az jutott eszembe közben, hogy pont egy egyik óvodában néhány évvel ezelőtt egy más téma, a hulladékból hasznosat, meg a hulladék gyűjtés és öko szemlélet kapcsán mondta az egyik óvónő, hogy higgyem el, hogy nagyon szívmelengető érzés, amikor azt látják, hogy az óvodás tanítja a szüleit arra, hogy ne dobd ki, ne oda dobd ki, ne így dobd ki, erre használd, arra használd. Ez a közlekedésre ugyanaz, mert azért valljuk be, nekünk felnőtteknek sem át néha az okítás.
0: Jaj,
1: és ha a gyerektől kapjuk, akkor az azt hiszem, hogy nagyobbat üt, mint talán, mint hogyha egy rendőr mondja, még annál is
0: így igaz,
1: sokkal
0: így igaz.
1: Szigorúbban tud hangozni.
0: Mondtam, hogy felnőtteknek is nagyon szívesen tartok egy, vagy csinálok egy kresszakadálypályát, van hozzá kábítószeres, drogos szemüvegem van, itt a szemüvegem felveszi, én ha kell, akkor biztosítok kerékpárt is hozzá nekik, és ki lehet próbálni, hogy egy átmulatott éjszaka után milyen lehet hazajutni kerékpárral.
1: Kihívásokkal teli. Ezt azt hiszem, hogy szofisztikáltan így lehet megfogalmazni.
0: Igen, de nagyon jó.
1: A felnőttek oktatásáról náltaltunk akkor, amit említettem a bevezetőben is, hogy vannak témák, amit egyszerűen nem lehet elégszer hangsúlyozni, ez biztonságos közlekedés, de akár fiatal, akár felnőtt, e-roller, valami döbbenet egyébként valóban, hogy mi történt itt az elmúlt hónapban, és az nem ilyen, én is már 46 éves vagyok, de nem annak a hisztie, hogy én öreg vagyok már, és hogy vagy az e-roller megjelent, hanem tényleg egyszerűen döbbenetes, hogy milyen gyorsan nőtt meg a száma az e-rollereknek, és nem ezzel van a legnagyobb probléma. Nem nőttünk fel elég gyorsan hozzá, én azt veszem észre, már mi közlekedők.
0: Míg más országokban sokkal fejlettebb a közlekedési kultúra, fogalmazunk így. Magyarországon is fejlődünk, de nem annyira, mint más országokban. És hirtelen bejött ez az e-roller téma. Én mindig azt mondtam, hogy én nem nagyon szeretek erről beszélni, mert teljes jogszabály még nekünk nincs. Így nincs. Igen. Rá, hogy mit, hogy merre. Én javasolni tudom ahhoz, hogyha valaki már megvesz egy e-rollert a gyermekének, vagy saját magának, akkor vegyen neki bukósisakot, könyökvédőt, térdvédőt és egy gerincprotektort. Mert soha nem fogja egy szülő megbocsátani magának, hogyha a gyermekét elengedi úgy egy elektromos rollerrel, hogy nincs rajta mondjuk bukósisak, és hallhatjuk, hogy múlt héten is volt egy másik, előtte való héten is volt egy baleset, és hogy mennyire növekszik az e-rolleres baleseteknek a száma. Mert óhatatlan az, hogy a gyermek vagy egy felnőtt egy közlekedési baleset belekerüljön. Ugye statisztikák vannak, de ugye teljes évi statisztika csak 24-re és 25-re van. Ugye 2024-ben jöttek be ezek az elektromos rollerek Magyarországra, már abban az évben majdnem 400 baleset volt, amikor bejött. Majd 2025 éves statisztika egy majdnem 700 baleset volt. Igazából pontos számok itt megvannak, hogy ezek azok a balesetek, amik belettek jelentve. Szóval, ami tudja, még hogy az, hogy elesett a gyerek, és összetörte magát, és mondjuk kimegy a kórházba velem, mondjuk eltört a karja, és azt mondja, hogy elestem a biciklivel. Nem biztos, hogy azt fogja mondani rollerre. Vagy elmondja, de nem kerül bejelentésre hozzánk, mert csak elesett. Nem mindegyik van benne a statisztikában. Ami a statisztikában benne van, és tényleg ez egy olyan baleset, ami bejelentésre került, az 2024-ben 367 volt, 2025-ben ugyanezen balesetek száma már 635. Az azt jelenti, hogy egy év alatt 73%-kal megnövekedett. Idénre még ugye nincs nagyon statisztikánk, mert ugye majd lesz egy fél évi statisztikánk nagyjából, hogy mennyi, de idén már megint kimagasló. Szóval, hogy nagyon nagyot ugrott a tavalyihoz képest is már, minden egyes nap van egy balesetünk.
1: A időfelszerelésre az jutott közben eszembe, hogy egyébként már csak azért sem haszontalan a gyereket hozzászoktatni, mert aki elektromos rolleren szocializálódik, előbb-utóbb mopedet vagy mocit akar majd is. Lehet, hogy nem árt, hogyha már most megszokja, hogy többtől talpig be van öltözve. És igen, akkor nem lesz akkora sok
0: mert,
1: neki.
0: Az a baj, hogy itt meg előjönnek az iskolába, iskolai úgymond ez a bullying, ez a piszkálódás. Igen. Jaj, te gerincvédőbe, szóval ezek, de ezt, nem, lenne, ezt kell odá... megtanítani igen. a gyermekkel, hogy ezzel ne foglalkozzon.
1: Vagy már nagyon sok legyen, vagy eljutni igen. odáig, hogy ez vagányság
0: hogy ez
1: legyen.
0: Ez vagányság legyen, hogy ő egy elektrós, az például vagányság, hogyha nem egy bukós is, nem egy fél bukós isakot vesz a fejére igazán, hanem mondjuk motoros bukós isak. Az is már egy vagányabb dolog, jobban is véd mondjuk, természetesen drágábbak is, de jobban véd. Ez már úgy mondjuk sik lehet ilyen szempontból, de mindenféleképp térdvédő, meg a könyökvédő, meg a gerincprotektor legyen meg. Ahogy ma is elmagyaráztam a gyerekeknek, hogy egy autóban van egy A, B, C oszlop, egy teljes karosszéria körülötted. Egy elektromos rollernél nincs.
1: Na, szabad levegő.
0: Ott csak ott az. Az biztos, hogy nagyot vesz az ember, sőt, inkább visszaveszi a levegőt, vagy beszorítja a levegőt, amikor elesik vele, és hatalmas nagyokat. És a Bethesda kórház rakott fel nemrég ilyen interjúkat, ha jól tudom. Nem tudom, szerintem képeket nem raktak hozzá, de hogy mennyire sok nyílt lábszártörés, nyílt könyöktörés, és gyerekeknél, 14 év alatti gyermekeknél. És ha azt nézzük, az a gyermek, az tönkre vágja az életét egy jó pár hónapra, vagy évre, vagy ha úgy esik, akkor az életébe kerülhet egy ilyen.
1: Igen, csak ugye ilyenkor mondják azt, hogy persze, akár képeket is lehetne oda tenni, hogy jaj, szegény gyerek megijed. Lehet, hogy most inkább most ijedjen meg.
0: Inkább most ijedjen meg, mint a szülő álljon a kórházi ágy felett, úgyhogy mondjuk kómában van a gyereke, mert a kockakövet lefejelte.
1: De nem jobb a helyzet, mert nálunk felnőtteknél az autókban sem. Hogy állunk a biztonsági övvel? Ezt nem tudom, tehát szerintem ameddig világ a világ plusz 2 nap, még ezt fogjuk mondogatni, hogy biztonsági öv, biztonsági
0: öv. Plusz szerintem egy hét igen. kellene hozzá, mert hát nem tudom. Az a baj, most tudom, az a baj, hogy az emberek még mindig az, hogy itt szorít, ott szorít, lent szorít, nem jó, vágja a nyakam. Meg vannak azok, akik azt mondják, hogy az én haverom úgy úszta meg, hogy nem volt bekötve. Igen, de nem mindegy, hogy milyen baleset volt.
1: Gondolom, ezerből, vagy tízezerből, százezerből egy
0: igazából
1: esetben.
0: Igazából azt kellene megérteni, hogy egy balesetben a súlyunk az ütközésnél meg tízszereződik, vagy százszorozódik valamikor, attól függ, hogy milyen sebességgel megyünk, mert nem azt kell nézni, hogy jaj, én 50-nel megyek, akkor nem lesz nagy bajom. Igen, csak ha a szembe lévő mondjuk 120-szal jön, akkor az 50-et meg a 120-at össze kell adni. Akkor ott igazából van egy 170 km/h csattanás, úgymond, és ott az embernek egy 80 kilós súlya, az többszörösére. És ha nem vagyunk bekötve, akkor a mellkasunkba igazából az egy teljes, nem tudom hány tonnás erővel nekiütközik. Hát, hogyha szerencsénk van egy légzsáknak, de a légzsák az is olyan ilyenkor, mint hogyha egy betonnak ütköznénk. És ott a belső szervek szakadnak el. Vagy, ha nincs légzsákunk, a kormánynak ütközünk, vagy még rosszabb, kirepülünk az autóból, és akkor tényleg olyan, amikor kizuhan az ember, eleve, hogyha a szélvédőn megy ki, az is egy beton, hogyha kizuhan az úttestre, az is olyan, mint hogyha egy tömör beton falnak ütközne a teste. Szóval itt nagyon kevés az esély arra, hogy ha túléli az ember, akkor is nagyon-nagyon nagy sérülésekkel. Szóval nem szabad azt mondani, hogy vágja a nyakam, nem szabad azt mondani, hogy kényelmetlen, meg az, amikor a legjobb, csak ide a sarokra megyek a boltig. Igen, ha 100 méterre vagyunk a bolttól mondjuk, abban a 100 méterbe pont egy 100 méteren keresztül nem tudom hány baleset érheti őket.
1: Igen.
0: És az egy csak egy kattintás, és tényleg életet menthet.
1: Mennyire ellenőrzitek? Mennyire tudjátok, van kapacitásotok rá?
0: Mindig azt mondom, hogy mindig van kapacitás, mivel a rendőrség egy 024-be dolgozó szervezet, úgymond, és folyamatosan most minden nap ellenőrizzük őket, folyamatosan megy a nem csak Ceglédvárosba, hanem a ceglédi rendőrkapitányság illetékességi területén. Folyamatosan 024-ben mennek a biztonságjöv, de nem csak a biztonságjöv, a gyermekbiztonsági eszközök, mert nagyon-nagyon sok, megint jön a jó idő, a gyermek izzad, nem akar beleülni a gyermekülésbe. Elhisztük, tudom, én vagyok a legjobban megértő, mert nekem 3 fiam van, ők is ezt néha rühellik, de hát kötelező.
1: És az legyen, ő érdekükben.
0: Igen, az ő érdekükben. És ne nagyon sokszor látni azt, amikor a kisgyerek hátul középen áll, terpezben, és néz ki. Egy jó kis fékezésnél az a gyermek teljes erővel neki fog ütközni a műszerfalnak. Vagy kirepül az autóból. És nem kell elmondani, hogy mi történik így, akkor.
1: És a gyerek lehet, hogy egész gyerekkorában az utazásra azt fogja hallgatni, hogy üljél rendesen, de nagy valószínűséggel talán megtanulja, mikor felnő, és igen. Tudni fogja
0: nekem
1: saját gyerekénél, és
0: már...
1: üljél rendesen.
0: Bocsánat, nekem a 6 évesen már mondja, amikor belült az autó, anya, kössél be, és ha véletlenül csak bepattanok az autóba, és próbálok tolatni, és már mondja, hogy anya, nem kötöttél be, akkor én pattanok ki, és ugye szaladok oda, és ő csak 6 éves. És ez tényleg nagyon fontos, és a kiskoruktól kezdve tudom, nagyon-nagyon nehéz, és kifeszíti magát a gyerek, én ezt megértem. De még mindig legyen az, hogy hisztizik, és üvölt mögöttünk az úton, hogy ő nem akarja ezt, mint az, hogy egy balesetben megsérüljön a gyermekünk.
1: Talán ez kellene, és az a legfontosabb, amit meg kell érteni. Igen. Szerintem riogattuk eleget az embereket, de nem baj, kell ez mindannyiunknak.
0: Kell, mert eddig mindig csak dicsértem amúgy őket. Tényleg mindig, tényleg kollégáid is
1: belőled.
0: Elmondhatják. Nem, jön a jó idő, és ezzel együtt így hát sokasodnak azok a személyek, akik nem figyelnek oda a megfelelő biztonságos közlekedésre. Pedig ennél fontosabb nincs. Mert a saját egészségünknél, a gyermekünk egészségénél nincs, mert az a legfontosabb, hogy biztonságban és egészségesen hazaérjen mindenki.
1: Ez egy gyönyörű végszó lett, jövő héten innen folytathatjuk, elvileg újra velem majd, igen. De ezt majd megbeszéljük. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm, minden jót. Cegléd Rádió. 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
1: Reklámot hallottak!

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár az ügyeletes Patika a Malomtószél 30 szám alatt, vagyis az áruházban találják meg a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj. Jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
2: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
8: Goldigeri vagyok, a repelő kutya.
2: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Nagyon erős UVB sugárzás lesz holnap. A béke fontosságáról beszélt 14. Leó pápa. Több dunántúli települést érint az aszbest szennyezés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyon erős UVB sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztetett, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. A világ változásairól és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikán bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Ballisztikus rakétákkal támadott ukrán katonai vezérlőközpontokat az orosz hadsereg. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint emellett légitámaszpontokat és a védelmi ipari komplexum vállalatait bombázták. Állításuk alapján az összes kijelölt célpontot eltalálták. Az elmúlt 10 évben 250 magyar településre szállítottak kőzúzalékot olyan osztrák bányákból, amelyek érintettek az aszbeszt szennyezéssel. Ez derül ki egy büki önkormányzati képviselő közérdekű adat igényléséből. A pénzcentrum írta meg, hogy Németh Martin az adatokat kikérte a NAV-tól, és a táblázatot feltöltötte weboldalára. A listából tételesen kiderül, hogy honnan, hová és mennyi kőzúzalék jutott. Az önkormányzati képviselő jelezte, az adatok csak az áramozgásokat jelzik, nem biztos, hogy a szállítmányt ott használták fel. A több dunántúli települést érintő aszbesztszennyezés miatt az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László szigorú vizsgálatot és felelősségre vonást ígért. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Hőség pusztít India déli részén, több helyen 45 foknál is melegebb van. A forróság miatt eddig már 16-an haltak meg. A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül a tartós hőhullámokkal.
1: Az időjárásról.
9: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
1: Közlekedési információk.
10: Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 35-ös és 40-es kilométer között mindkét oldalon. Minden sáv járható, de a patkán dolgoznak. Így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
11: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a lapszemle, induljon a Népszava néhány írásával. Felmentették a kényszer vallatás vádja alól a Tilla Tamás meggyilkolása ügyében nyomozó rendőröket, számol be róla a lap. Bűncselekmény hiányában felmentette a kényszervallatás vádja alól a Tilla Tamás ügyében nyomozó rendőröket a szegedi törvényszék katonai tanácsa még pénteken. Petőfi Attila címzetes vezérőrnagy és két kollégája ellen a bajai kisfiú meggyilkolásával megvádolt férfi kezdeményezett pótmagánvádas eljárást, azt állítva fenyegetéssel, kényszerítéssel vették rá arra, hogy ismerje be a 2000 májusában elkövetett bűncselekményt. Az Égető Sándor hadbíró alezredes vezette tanács megállapította, nem történtek meg a férfi által állítottak, amelyek szerint a kihallgatást végzők durván fenyegették, zsarolták volna, annak érdekében, hogy beismerő vallomást tegyen. A rendőrséget 2024. június 11-én keresték meg az ügyészségtől azzal, hogy egy emberrablás vádlottja felajánlotta, ugye kedvező belbírálása érdekében megmondja, hol található meg Tilla Tamás holtteste, és azt is kikövette el a gyilkosságot. Az ügyről bizonyára nagyon sokat hallottak, és most itt volt, és itt zárult a folytatás. Újra visszaváltotta a már leadott palackokat, több mint 1,8 millió forintot csalt össze így egy áruházi dolgozó. Az alkalmazott fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, információs rendszer felhasználásával üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás miatt emeltek vádat ellene, zárójelbe jegyzem meg, tényleg milyen leleményes nép a magyar. Kecskeméti járási ügyészség, tehát információs rendszer felhasználásával üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás miatt vádat emelt egy áruház alkalmazottjával szemben, aki az újrahasznosítható palackokat ismételten visszaváltotta az automatában. A vád szerint a két korábbi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló férfi egy kecskeméti nagyáruház alkalmazottjaként dolgozott 2024 ősze és 2025 tavasza között a munka körével visszaélve a már visszaváltott palackokat apránként kihozta a raktárból és az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta azokat. Az alkalmazott fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, hogy az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal a visszaváltási összeg átutaltatása helyett vásárlási utalványt választott, majd az üveg visszaváltó blokkokat az áruházi vásárlásai során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználta, további mintegy 261 ezer forinttal károsítva meg munkáltatóját. És igazából véve ezzel ő rá is jött egy hiányosságra, a rendszer hiányosságára, amely a már leolvasott vonalkódokat újra be tudja olvasni. Legalább fölhívta a figyelmet rá, így is lehet talán nézni. Erről is olvashatnak bővebben a Népszavában.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak!

0: Hol.
1: A lapszemle folytatásában a Magyar Nemzet két írása súlyos félreértést tisztáz a furtkutak kapcsán. A szakember több mint két éve él a furtkutakra vonatkozó szabály, a többség még sincs tisztában vele. A szakértő most összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat és a Magyar Nemzet közzéteszi. Sokak nincsenek tisztában a furtkutakra és a vízbázis védelemre vonatkozó pontos szabályokkal, emiatt rosszul tudják, mikor kell engedélyt kérni vagy bejelentést tenni. A délmagyar.hu-nak nyilatkozó szakértő tisztázza a helyzetet, és ahogy mondtam, a Magyar Nemzet is ír róla. Rózsa Attila, a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének elnöke elmondta, hogy a hazai szabályozás rendkívül bonyolult, emiatt különösen fontos lenne pontosan tájékoztatni az embereket. A szakember hangsúlyozta, hogy a jelenlegi szabályok nem most léptek életbe, hanem már 2024. január 1 óta érvényesek. Az egyik legfontosabb állítás, hogy nem az 50 méter a döntő határ a háztartási kutak esetében, hanem az úgynevezett első vízzáró réteg helyzete. Ha ez a réteg 50 méternél mélyebben található, akkor lehet legfeljebb 50 méter mély kutat engedély nélkül vagy egyszerűbb szabályokkal létesíteni. A szakember szerint sokan rosszul tudják azt is, hová kell fordulniuk. A bejelentéseket ugyanis már nem a települési jegyzőhöz kell beadni, hanem a vármegyei kormányhivatalok vízügyi hatósági főosztályaihoz. A megyei lapnak küldött levelében kitért arra is, hogy a 2024 előtt már meglévő, megfelelő kategóriába tartozó háztartási kutak többségénél nincs semmilyen utólagos teendő. Azok azonban, amelyek mélyebbek vagy nagyobb vízigényt szolgálnak ki, továbbra is engedélykötelesek lehetnek. A Magyar Vízkútfúrók Egyesülete szerint a szabályozás értelmezésében nagy segítséget jelentett az országos vízkészletvédelmi térkép, amely megmutatja a kockázatos területeket és az első vízzáró réteg mélységét is. Az ügy azért különösen fontos, mert a Homokhátságon és Csongrád-Csanád vármegyében rengeteg háztartás használ saját kutat locsolásra vagy egyéb vízigények kielégítésére. Egy félreértett szabály pedig kellemetlenségeket okozhat, vagy akár bírság megfizetésével is járhat. Ha kíváncsiak a részletekre, a Magyar Nemzet oldalain megtalálják ezt a cikket, ezt a levelet, amit a szakember küldött. És Ozzy Osbourne szelleme a digitális térbe költözik, a Rokikon családja olyan technológiai fejlesztésen dolgozik, amely lehetővé teszi, hogy a legendás énekes hangja, mozgása és képmása a jövőben is interaktív módon jelenhessen meg a nagy közönség előtt. Sharon és Jack Osbourne a Las Vegas-i Licensing Expo rendezvényen mutatták be azokat a terveket, amelyek biztosítják a Black Sabbath egykori frontembere kulturális örökségének hosszú távú fennmaradását. A család a Hyperreal nevű virtuális avatarokra és immerzív technológiákra szakosodott vállalattal lépett partnerségbe. A közös munka célja Ozzy Osbourne digitális DNS-ének pontos leképezése, amely magával foglalja az énekes jellegzetes hangját, külső megjelenését, valamint a rá jellemző mozgáskultúrát is. Számolt be róla a loudersound.com, és számolt be róla a Magyar Nemzet is. És erről is, mint mindenről, egy film jut eszembe, csak bár eszembe jutna a címje is, de természetesen nem fog, pedig egy kultikus filmről van szó, amelyben egy agykutató és nem tudom, milyen tudományos szakember úgy dönt, hogy akkor digitalizáltatja tulajdonképpen az elméjét. Pedig egy nagyon jó film. Na, tehát valami ilyesmi történik Ozzy Osbourne-nal is, a Magyar Nemzet szerint.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: És jöjjön most már a Magyar Hírlap két írása, itt a 92-ötön állandósítják a nyári időszámítást. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága 48-1 arányban támogatta azt a törvényjavaslatot, amely egész évben érvényben tartaná a nyári időszámítást az Egyesült Államokban. A Sunshine Protection Act néven ismert kezdeményezést várhatóan egy közlekedési törvénycsomag részeként vezetnék be. A javaslat célja, hogy megszüntesse az évente kétszeri óraátállítást. A támogatók szerint a téli hónapokban a hosszabb esti világosság a gazdasági aktivitást is élénkítené. Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán üdvözölte a bizottsági szavazást, és úgy fogalmazott, itt az ideje, hogy az embereknek ne kelljen többé az órával foglalkozniuk, és megszűnjön az évente kétszer ismétlődő nevetséges átállás költsége. Végre egy dolog, amiben egyetértek vele. A törvényjavaslatnak még át kell mennie a teljes képviselőházon, majd a szenátusnak is napirendre kell vennie. Az amerikai szenátus 2022 márciusában már egyhangulag megszavazta az egész éves nyári időszámítás bevezetését, de akkor a képviselőház nem tárgyalta az indítványt. És hatalmas középkori hajó került elő építkezés közben, erről is ír a Magyar Hírlap. Egy új tanulmány alapján Észak-Európa egyik legjelentősebb hajóroncsára bukkantak Tallinnban egy irodaház építések során. A kivételes állapotban fennmaradt 14. századi maradványok az észtfőváros régi kikötőjének közelében kerültek elő. A felfedezés 2022. március 31-én történt, amikor az alap kiásása során alig másfél méteres mélységben faelemeket találtak. A régészeti vizsgálatok gyorsan felfedték, hogy nem egyszerű kikötői maradványokról, hanem egy hatalmas középkori roncsról van szó. A 24,5 méter hosszú és 8,6 méter széles hajó egy kogge volt. Ez a kifejezetten Észak-Európára jellemző típus a teherhordás szolgálta. A szakértők szerint ez az egyik legjobb állapotban fennmaradt középkori hajó Európában. Mérete és sérülékenysége miatt a leletet 4 nagyobb darabban kellett kiemelni. A roncsból számos lelet, köztük egy iránytű is előkerült, amelyet a kutatók Európa egyik legrégebbi fennmaradt példányának tartanak. Az eszköz még ma is működőképes lehet. A kutatók szerszámokat, fegyvereket, javított bőrcipőket, valamint két patkány maradványait is megtalálták, az állatok csontjait kiömlött kátrány konzerválta. A fedélzeten szétszóródott hétköznapi tárgyak arra utalnak, hogy a legénység valószínűleg sietve kellett, hogy elhagyja a hajót. A friss vizsgálati eredmények elsősorban a faanyagra vonatkoznak, vagy mit lehet még tudni erről a roncsról, és miért különleges, olvassanak róla a Magyar Hírlapban. És Nini, egy újabb film jutott eszembe erről, az Ásatás, ez a címe, ez most gyorsan be is ugrott, ráadásul Ralph Fiennes filmről van szó, szerintem zseniális, és ráadásul igaz történet alapján készült. Ajánlom vasárnap délutánra, mondjuk ilyen kis, kicsit ilyen melankólikus hangulatú film, de tényleg jó.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön hát a bulvárlapszemle első felvonása. 2 év után lezárult a rejtély, újra családjával lehet az eltűnt testvérpár, írja a Bols. 2 év elteltével Mexikóban találtak rá, arra nagy erőkkel keresett 2 gyermekre, akiknek édesanyját az apjuk kegyetlenül megölte 2024-ben a kis Ateneli és Mateoli holdétéről. Azóta nem tudott senki semmit egészen mostanáig, amikor is az 5 éves kislányt és a 4 éves kisfiút végre újra egyesítették rokonaikkal, anyai nagymamájukkal Kaliforniában. Az FBI közlése szerint a siker egy 1 éves nyomozás eredménye volt, és akcióban az amerikai és mexikói hatóságok egyaránt részt vettek. Az ügy 2024 július 8-án kezdődött, amikor is a szakramentói rendőrök egy segélyhívás miatt vonultak ki egy házhoz, ahol holtan találták Angelico Bravo-t, Cameron Lee élettársát, a 2 gyermek és Lee ekkorra azonban már nyom nélkül eltűnt. A rendőrség először úgy vélte, hogy Lee a gyerekekkel együtt Mexikóba menekült. 2024 júliusában 4 rendbeli fegyverbirtoklása miatt emeltek vádat ellene. Később 2025. március 5-én gyilkossággal is megvádolták, miután egy szakramentói halottként megállapította, hogy Angelica Bravo halálának okánál az emberölés lehetősége nem kizárható. A gyerekek megtalálásával együtt Lee-t letartóztatták és bíróság elé állítják. A szakramentói rendőrkapitányság munkatársainak kitartó munkája, valamint az FBI-jal és a megyei ügyészséggel való szoros együttműködésnek köszönhetően Lee most felelősségre lesz vonva tetteiért. Tienho megyei ügyész szintén méltatta az együttműködést, és elmondta, hogy Bravo családja, aki nő halála óta vár az igazságszolgáltatásra, most megkaphatja a lezárást. Nagyon súlyos és nagyon szomorú téma, de azért gondoltam ezt fontosnak kiemelni a Bolsból, mert szép lett a vége ilyen szempontból, már amennyire lehet szép vége. De jó, hogy a gyerekek jó helyen vannak. És elállt a szavam, kitállalt a magyar UFO kutató a gabona körök rejtélyéről. Hatalmas 76 méter átmérőjű, tökéletesen koncentrikus geometriai alakzat bukkant fel az angliai Wiltshire grófság egyik árpaföldjén, tehát Wiltshire grófság egyik árpaföldjén. Novák József, a 20 éve Angliában élő amatőr UFO kutató szerint kizárt, hogy emberi kéz alkotta volna a gabonakört. A dél-angliai Wiltshire grófság nem csak a misztikus Stonehenge-ről, hanem a rendszeresen felbukkanó megmagyarázhatatlan gabonakörökről is híres. Nemrégiben egy egészen elképesztő 76 méter átmérőjű alakzatot fedeztek fel egy érő árpa mezőn, ami lázban tartja a helyi és a nemzetközi rejtélykutatókat. Egy Angliában élő magyar UFO kutató drónfelvételen rögzítette a jelenséget. A dombság lankái között megbúvó árpamezőn pár nappal ezelőtt egyik pillanatról a másikra jelent meg egy hatalmas kiterjedősi gabonakör, amely kapcsán Novák József UFO kutató azt mondta, teljességgel kizárható, hogy emberi tevékenység állna mögötte. Gyerekkorom óta rezonálok erre a témára, miután a kezembe került egy könyv a világ rejtélyeiről. UFO-val személyesen még nem találkoztam, de remélem egyszer majd lehetőségem lesz, rámondta a lapnak József, aki amióta Nagy-Britanniában él, tudatosan látogatja azokat a dél-angliai megyéket, ahol a leggyakrabban lehet ehhez hasonló megmagyarázhatatlan jelenségeket találni. Nos hát, hogy mit mondott még, mit mesélt még, olvassanak róla a Bolsban.

0: részletes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át alapszemle zárásaként a Blick két írása itt a 92.5-ön. David Beckham végre milliárdos lett, még Károlynál is nagyobb a vagyona, írja a Blick. David Beckham megkereste első milliárdját fontban, amivel most történelmet írt. Az angol válogatott korábbi kapitánya az Egyesült Királyság történetének legelső milliárdos sportolója lett, miután feleségével közös vagyona elérte a felfoghatatlan 1,1 milliárd fontot, ami talán még ennél is megdöbbentőbb, hogy a házaspár ezzel még a brit uralkodót, harmadik Károly királyt is simán lekörözte. A Sunday Times leggazdagabbakat tömörítő listája a Rich List szerint a Beckham irodalom valóságos csodát művelt az elmúlt 12 hónapban. Bár David és Victoria Beckham tavaly még csak 500 millió font környékén jártak, ezt az összeget egyetlen év alatt sikerült megduplázniuk, így az egykori labdarúgó mostanra az Egyesült Királyság első milliárdos sportolója lett. David Beckham és felesége Victoria együttes vagyona a becslések szerint 1,18 milliárd fontra, vagyis több mint 491 milliárd forintra emelkedett a lap szerint, amivel messze túlszárnyalták a brit uralkodó harmadik Károly király személyes vagyonát is, ami egy évvel ezelőtt 640 millió fontra becsültek. Sokan azt gondolnák, hogy Beckham a Real Madridban vagy a Manchester Unitedban rúgott góljaiból halmozta fel ezt a busás összeget, ám valójában a pénz oroszlán része az amerikai futballból származik. A szupersztár már visszavonult az aktív játéktól, amikor egy zseniális, tankönyvbe illő üzleti konstrukciónak köszönhetően 2014-ben mindössze 25 millió dollárért vásárolta meg az Inter Miami tulajdonjogát. A klub jelenlegi értéke pedig 1,4 millió dollár, amivel az MLS legértékesebb csapatának számít. De nem csak az Inter Miami járult hozzá ahhoz, hogy a mára visszavonult labdarúgó többet keressen, mint fényes futball karrierje során bármikor, hogy mi, és érdekli önöket? Olvassanak róla a Blickben, egyébként a Beckham brandről már van szó, ami már önálló gépezetként működik, és évente közel 600 millió dollárt generál. És ha már karrier visszavonul, az olimpiai bronzérmes magyar klasszis erről is beszámol. A Blick bejelentette visszavonulását Jászapáti Petra, olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó. A szegedi sportoló a februári téli olimpián keresztszalag szakadás miatt nem szerepelhetett. Az első világkupáim 2014-ben Ázsiában voltak, és a mai napig érzem a motivációt és tüzet, amikor visszagondolok ezekre a pillanatokra. Azóta számtalan világkupán, európai és világbajnokságon indultam, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy két olimpián is versenyezhettem. A korcsolyázás sokkal többet adott, mint amit valaha is elképzeltem 4 évesen, amikor először vettem fel a görkorcsolyámat. Találkoztam a férjemmel, életre szóló barátságokat kaptam, és egy mélyebb megértést arról, hogy ki vagyok és mire vagyok képes, írt a közösségi oldalán a 27 éves sportoló. Róla is olvashatnak a Blickben.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 50.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Ezt nézd, milyen nagy.
7: Aszta.
6: És milyen szép.
7: Ah, mintha új lenne.
6: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
7: Hát, ez főnyeremény.
3: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz holnap, a világ változásairól beszélt 14. Leó pápa. Hőség pusztít India déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztetett, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. A világ változásairól és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikán bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Ballisztikus rakétákkal támadott ukrán katonai vezérlőközpontokat az orosz hadsereg. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint emellett légitámaszpontokat és a védelmi ipari komplexum vállalatait bombázták. Állításuk alapján az összes kijelölt célpontot eltalálták. Az elmúlt 10 évben 250 magyar településre szállítottak kőzúzalékot olyan osztrák bányákból, amelyek érintettek az aszbeszt szennyezéssel. Ez derül ki egy büki önkormányzati képviselő közérdekű adat igényléséből. A pénzcentrum írta meg, hogy Németh Martin az adatokat kikérte a NAV-tól, és a táblázatot feltöltötte weboldalára. A listából tételesen kiderül, hogy honnan, hová és mennyi kőzúzalék jutott. Az önkormányzati képviselő jelezte, az adatok csak az áramozgásokat jelzik, nem biztos, hogy a szállítmányt ott használták fel. A több dunántúli települést érintő aszbesztszennyezés miatt az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László szigorú vizsgálatot és felelősségre vonást ígért. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Hőség pusztít India déli részén, több helyen 45 foknál is melegebb van. A forróság miatt eddig már 16-an haltak meg. A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül a tartós hőhullámokkal.
1: Az időjárásról.
9: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
1: Közlekedési információk.
10: Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 35-ös és 40-es kilométer között mindkét oldalon, minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
1: Szeglét Rádió!

0: iskola ezt és Tinesé indította az órát, No Broke Boys, azt az órát, ami legfőképpen pünkösdről fog szólni. Pünkösdi hagyományok, népszokások, ezeket veszem górcső alá.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

0: pünkösd egyházi jelentőségéről már volt szó, nézzünk néhány névszokást és hagyományt, amely kötődik ez a csodálatos ünnephez. Hasonlóan a többi nagy keresztény ünnephez, mint amilyen a húsvét vagy a karácsony, pünkösdhez is számos névszokás hagyomány kötődött a régi időkben. Pünkösdi királyválasztás az egyik legarchaikusabb pünkösdi névszokás, ami egész Európában elterjedt. A pünkösdi királyválasztás hagyománya a középkorban már biztosan élt, s ma is ismert a közmondás, rövid, mint a pünkösdi királyság. A lóversennyel, bikahajszával vagy más ügyességi próbákkal választott pünkösdi király hatalma egy évig tartott, addig a többi legény engedelmességgel tartozott neki. A pünkösdi játékok győztesét és lovát virágokkal, szomorú fűzágakkal borították. A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, ünnepére, mulatságra is hivatalos volt, és minden kocsmában ingyen fogyaszthatott a közösség kontójára. Ráadásul, ha valamilyen törvényi vétséget ejtett, nem érhette testi fenyítés. Sok helyen pünkösdi királynét választottak a kislányok közül, aki díszes menet élén járta be a falut házról házra. A szokásnak több változata is ismert, az egyik legelterjedtebb motívum, hogy fehérbe öltöztetett fátyollal vagy piros mintás kendővel borított királyné a kosarába rózsaszirmokat vitt. Az egyik legelterjedtebb pünkösdi jelkép, amivel meghintette az ajándékozókat. Ahol szívesen fogadták a menetet, a kíséret tagjai egy mondóka kíséretében felemelték a királynét, miközben hangosan mondták, ekkora legyen a kentek kendere. Ha valahol nem fogadták a menetet, szívesen legugoltatták a királynőt, hogy ne nőjön magasra a kender annál a háznál. A szokás eredetet termékenység mágia lehetett, a hagyomány idővel egyfajta adománykérő szokássá változott át. Érdekesség, hogy például a csalló közben egy felöltöztetett bábút voltak körbe valódi kislány helyett. Hamarosan jön még olyan hagyomány, mint például a pünkösdölés.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez,

0: Folytatom a barangolást a népszokások, hagyományok között. Természetesen pünkösdről van szó. A pünkösdölés, más néven ma vagyonjárás, vagy mi van ma járás, egy énekes táncos adománygyűjtő pünkösdi népszokás volt az Alföldön, gyakorlatilag a pünkösdi királyné járás egyik változata. Több változata is ismert van, ahol a pünkösdi királyné állt a középpontban, máshol a király és a királyné együtt járták be a falu utcáit. Bizonyos változataiban a résztvevők lakodalmi menetet játszottak el. A menetet fiatalok vagy gyermekek alkották, akik énekelve mondókázva jártak körbe. Azokon a helyeken, ahol a pünkösdölésben közösen vettek részt a legények és a lányok, sokszor nagy táncmulatsággal zárult pünkösd vasárnap. Aztán itt van a pünkösdi zöld ágazás, a régi időkben sok helyen pünköstkor zöld ágakat tűztek a házakra, kerítésekre és istállókra. Többnyire nyírfaágat, gyümölcsfaágat, leggyakrabban bodzát tűztek ki, általában a rossz szellemek, boszorkányok előzése érdekében. Ismert még zöld ágjárás, ami az ünnephez kapcsolódó énekes táncos gyerekjátékok gyűjtő neve, például a Bújbúj zöldág című népdalt énekelve feltartott kézzel kaput formáltak a többieknek. A kislányok a kapun áthaladva zöld ágakkal és virágokkal a kézben járták be a falut. Van még néhány ilyen szép hagyomány, hamarosan folytatom.
1: FM 92

pünkösd a téma, és népszokások, hagyományok. Ne feledkezzünk meg a májusfáról, a májusfa, más néven májfa vagy játszófa is több helyen fontos szerepet játszott a pünkösdi ünnepkörben. A zempléni hegyvidék falvaiban pünköstkor állították a májusfát, de például a Pest megyei Galgamácsán pünköst szombatján mentek a legények a fáért az erdőbe. Máshol, ahol a májusfa felállítása korábban történt, pünköstkor döntötték le. Szóval itt van a török basázás, ez egy nyugat-magyarországi szokás, pünköstkor egy kisfiú társai szalmával kitömött nadrágba öltöztettek török basát utánozva, majd bejárták a falut pálcával ütögetve a basát, hogy ugráljon, cserébe pénzt és tojást kaptak, és természetesen a csíksomlyói búcsú. Az egyik leghíresebb pünkösdi szokás a csíksomlyói búcsú, ami az elmúlt évtizedekben a Kárpát-medence legnagyobb zarándok eseményévé fejlődött. A csíksomlyói búcsú a katolikus székelyek egészen a középkorra visszaeredeztethető fogadalmi zarándoklata. Már a erőteljes összmagyar és ökumenikus felekezetek feletti színezetet kapott. A legenda szerint az első csíksomlyói búcsút 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. A székelyek serege pünkösszombatján Csíksomlyon gyülekezett, és Szűz Mária segítségével legyőzték a fejedelmet a Hargita tolvajos ágójában. A diadal után fogadalmat tettek, hogy ezután minden évben elzarándokolnak ide pünkösszombatján. A pünkösszombatján tartott csíksomlyói búcsúra minden évben több százezren látogatnak el. A búcsú ikonikus eseménye a csíksomlyói kegytemplomhoz közeli Kissomlyóhegy és Nagysomlyóhegy közötti nyerekben rendezett nagyszabású szabadtéri mise. És vannak pünkösdi babonák is, ezzel folytatom majd hamarosan.

Igen, pünkösdi babonákat jöjjenek, hát ezek a népi szerint a pünköstkor szép az idő, akkor gazdag bortermés várható. Ugyanakkor a pünkösdi eső rossz előjelnek számított, egy mondás szerint a pünkösdi eső ritkán hoz jót. A népi szerint a pünkösdi harmatnak gyógyító és varázs ereje van, ezért egyes helyeken pünköstkor harmatot szedtek, amit a szemba és a szeplő ellen használtak orvosságként. A Pest megyei Turán a falon függő szentkép elé pünköstkor virágokat tettek, például vadbodzát. Ha valaki beteg volt, a házban ebből főztek neki teát. Hasonlóan más nagy ünnepekhez pünköstkor is tiltották az állatok befogását és a kenyérsütést. A pünkösdi névszokásokat, hiedelmeket nem mindig nézte jó szemmel az egyház, hiszen többségük pogány eredetű volt. Például a 16. század végén a csetneki zsinat kifejezetten tiltotta a pünkösdi királyválasztást, táncot és játékokat. A 17. század végi csíkkozmás és zsinat pedig ki is mondta, hogy ezek pogánytól maradott szokások, amelyek tilalmasak. Nos hát, ennyit pünkösdről, legalábbis így prózában, szép ünnep.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ezt nézd, milyen nagy!
5: Aszta!
4: És milyen szép!
5: Ah, mintha új lenne.
4: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
5: Hát, ez főnyeremény.
3: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a ceglédi hobbiáruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Pöttyös gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok, a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rödö VTS-en mini és junior klubjával, de aztán Verona Ki koncert, Dalma Dance Club eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélő Bőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifisziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös gyermeknapon és Sportszigeten május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár az ügyeletes Patika a Malomtószél 30 szám alatt, vagyis az áruházban találják meg a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
5: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Ma és holnap a boltok többsége zárva tart. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztetett, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Ma és holnap a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormány ellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható.
1: Az időjárásról.
8: Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Teddy Swims indította az órát, ez volt a The Door, bár ez így most a dupla névelő lett, szóval Teddy Swims The Door című dala indította az órát, a mikrofonnál Becker Bernadett, de már csak ebben az órában szűk 60 percet tölthetünk együtt, azt viszont azzal töltöm majd, hogy kalendáriumozok még egy kicsit, egy-két hasznos információ is jön, másoképpen és legfőképpen köszöntöm majd még a névnaposokat.

Május 24-e van a nap, amikor az Eszterek és az Elizák ünneplik névnapjukat. Az Eszter perzsa eredetű bibliai név, Isztár asszír babiloniai istennő nevéből ered, jelentése csillag. Az Eliza a héber eredetű Erzsébet név német változatának rövidülése, jelentése Isten az én esküvésem. Kedves Elizák, kedves Eszterek, nagyon-nagyon boldog névnapot!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
1: Reklámot hallottak.

Jöjjenek most már események, évfordulók, természetesen a mai naphoz kötődőek. 27 éve már annak, hogy ma van az Európai Nemzeti Parkok napja. Az Európark nevű szövetség a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseit és jelentőségét kívánta népszerűsíteni. Az Európark Szövetség, korábbi nevén Európai Nemzeti Parkok és Naturparkok Szövetsége 1973-ban alakult, és együttesen 34 ország 400-nál is több védett területéért felelős. 1999-ben indít

tehát Chester-i Arthur amerikai elnök és Grover Cleveland New York állam kormányzója adta át a forgalom számára a Brooklyn hidat. Az Egyesült Államok egyik legrégebbi függőhídja 1833 méter hosszú Manhattan szigetét köti össze Brooklynnal. A világ első acélkábeles függőhídja volt, és 1903-ig a leghosszabb. A hidat 1869-ben John Augustus Roebling, a német származású amerikai mérnök tervezte, de még ebben az évben bekövetkezett halála miatt a fia Washington Augustus Roebling vezette az építkezést. Az építkezés során sajnos 27 ember életét vesztette, és az átadás után néhány héttel egy tömegpánikban még 12, ezért sokáig elátkozottnak tartották. 102 éve annak, hogy megalakult a független és kizárólagos bankjegykibocsátási joggal rendelkező Magyar Nemzeti Bank. 98 éve pedig ezen a napon, pontosan ezen a napon az északi sarkon rekedt expedíciójával Umberto Nobile olasz tábornok léghajó konstruktőr a rossz időjárási viszonyok miatt nem tudott tovább haladni. A tábornok eredetileg az északi pólus átrepülésére készült csapatával, de egy hirtelen támadt hóvihar megakadályozta a léghajót a leszállásban. A kettétört léghajó legénységére csak nem egy hónap múltán találtak rá. Méghozzá egy svéd repülőgép, amely azonban nem tudta volna fedélzetére venni a teljes legénységet. Ekkor a tábornok az expedíció vezetője legénységét hátrahagyva, sorsára bízva menekült vissza a civilizációba. A hátramaradottakat végül a Krasin nevű orosz jégtörő vette fel a fedélzetére. Nem feltétlenül így szeretett volna bevonulni a történelemkönyvekbe, úgy érzem. És nem szoktam halálozási évfordulóról beszélni, elhunytakról, de most úgy érzem, hogy muszáj. 3 éve, hogy elhunyt Tina Turner, 12-szeres Grammy-díjas és többszörös Golden Globe-díjas énekesnőre emlékezünk most.

figyelnek most már a napíre szülöttjei, vagy legalábbis néhányan közülük. 85 éve született Bob Dylan, amerikai rockstar, többszörös Grammy-díjas zeneszerző, előadó. 207 éve született Victoria királynő, aki 64 évig uralkodott. 158 éve született Daniel Gabriel Fahrenheit, német fizikus, akiről a ma használatos Fahrenheit hőmérséklet is skála lett elnevezve. 121 éve született Mihail Alekszandrovics Szolohov, Nobel-díjas szovjet-orosz regényíró, elbeszélő. 81 éve született ezen a napon Priscilla Presley, amerikai színésznő. 66 éve pedig megszületett Kristin Scott Thomas, angol színésznő, akit például az Angol betegben és a Mission Impossible filmekben is láthattunk. 61 éve született John C. Reilly, amerikai színész, Chicago, New York bandái, csak kettő, nagyon jó kis filmek közül, amiben láthattuk. A mai ünneplőknek nagyon boldog születésnapot!

Despacito. Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegrédváros címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegrédváros önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben, június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek: Széchenyi úti óvoda Ugyeri tagovodája, a Cegrédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előrejelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Cegrédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

Hercegvédváros önkormányzata megbízásából az Anszolg víziközmű karbantartó építő és szolgáltató Kft. Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkálatokat végez a Köztársaság utca, Széchenyi út és Dugovics utca között lévő szakaszán. A munkavégzés várhatóan október 10-ig eltart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideiglenesen félpályásan vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozott lehet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működik, ezt a vállalkozó biztosítja.

volt már a részemről. Reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf, számít jönnek a Cegléd Rádió sporthírei. Én pedig holnap nem érkezem, hanem kedden, igen, el ne felejtsem, hogy pünköst hétfő van, szóval holnap reggel 6 órakor Süveges András ébreszti önöket, én pedig kedden érkezem legközelebb, akkor is este. Viszont hallásra!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. A boltok többsége kedden nyit. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormányellenes demonstráció. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. A nagy élelmiszerüzletek és a bevásárlóközpontok zárva tartanak, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. A patikák ügyeleti rendben működnek. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormányellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat, és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, a szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet késő este 20-26 fok között várható. Hétfőn is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sport híreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz majd a Giro d'Italiáról, a NASCAR-ról, valamint a spanyol futballról. Tartsanak velem!

Dunakeszi, Cegléd, 1-3, gólszerzők Ványi, Szabó, Kecskeméti József vezetőedző értékelése. Gratulálok a srácoknak, fantasztikus teljesítményt nyújtott minden pályára lépő játékosom. Ebben a hatalmas hőségben az első 20 perc bizonytalansága után végig domináltuk a mérkőzést. A három lőtt gól mellett még minimum 3 zicsert hibáztunk el, egy jó focit játszó csapat ellen, ami igencsak dicséretes produkció. Szeretném kiemelni a 3 játékvezető teljesítményét, szinte hiba nélkül tették dolgukat. Hogy jövő héten hogy állunk fel, az csak a jó Isten tudja, de ma még szeretnénk kielvezni a siker ízét.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.

Győzelemmel búcsúzott a hazai pályától az idei szezonban a Ceglédi KKS-e az NB1 B29. Fordulójában. Egy csodás sorozat 8. győzelmét húzta be ezzel a sárga-kék alakulat. A vendég DVTK ellen végig kézben tartotta a mérkőzést a Cegléd, és a kilátogató több mint 600 néző büszkén könyvelhette el, hogy kedvenceik 8 forduló óta mindenkit legyőztek a bajnokságban. Cegléd, DVTK, 31-24. Tóth Norbert szavai a mérkőzés után. A 8 mérkőzéses győzelmi sorozat egy kemény váltás része. A fiúk azóta is tartják az ígéretüket. Megemelem előttük a kalapom. Köszönjük a szurkolóktól kapott egész éves támogatást, akik most is nagy létszámmal buzdítottak minket. A csapat már látja és érzi, hogy milyen, ha egy ceglédi címeres mez van rajtuk, ami nekem egy különleges és szívemhez közel álló dolog amúgy is. Nagyon jól álltunk bele a mérkőzésbe, Pinyesz a kapuban magas védés számot teljesített. Bár a második fél idő

0: Bajnok a Ceglédi KKS-e. A szezon utolsó fordulójában a Békés Csaba látogatott a Ceglédre. A CKKS-ének mindenképpen nyernie kellett ahhoz, hogy megszerezze a bajnoki címet. A győzelem egy percig sem forgott veszélybe, a ceglédi srácok fegyelmezett és tudatos játéka nagy arányú győzelmet és aranyérmet hozott. Cegléd, Békés Csaba, 34-22. Varga Péterre a ceglédiek vezetőedzője így nyilatkozott. Az utolsó lépcsőfokot sikerült meglépni, büszke vagyok az egész éves teljesítményre. Mindenki minket akart megverni, és mi álltuk a sarat. A mai teljesítményt nem értékeljük, a két pont volt a fontos, és mindenki gólt is tudott lőni, és ez a legfontosabb. Megérdemelt bajnoki címet szerzett a csapatom, büszke vagyok rájuk, gratulálok!
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Jonas Vingegaard átvette a rózsaszín trikót Afonso Eulaliótól, miután szombaton közel egy perces előnnyel gurult át a Giro d'Italia 14. szakaszának célvonalán. Ezzel pedig az említett portugál előtt szűk 2,5 perces, míg legnagyobb kihívója Félix Gál előtt 2 perc 50 másodperces előnye van a Visma versenyzőjének. Az összetett mellett a hegyi pontversenyt is vezeti a dán, a legjobb 25 év alatti versenyző továbbra is Eulalio. Jövő héten a hétfői pihenőnap után sűrűsödnek majd a hegyi szakaszok, kedden az Alpokba érkezik a mezőny, rendhagyó módon Svájcból, Belinzonából indul majd a szakasz, és Káriban ér véget, szintén Svájcban. Komoly hegyi csatára még a 19. és a 20. szakaszon lehet számítani, aztán pedig Rómában ér véget a 3 hét, ahol minden bizonnyal a maradék sprinterek küzdenek majd egy esetleges szakasz győzelemért.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Te mész arra, én meg erre?
7: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
6: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
7: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
6: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
8: Végre egy új családi program!
5: Cegléd Hobbi Áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
1: Reklámot hallottak.

Két évvel azután, hogy a harmadik helyen zárt a Girona a bajnoki tabellán, a következő szezont a másodosztályban tölti majd a katalán csapat. Az nem volt nagy meglepetés, hogy az Oviedo kiesett, de az, hogy a Vedat Murikit is soraiban tudom Mallorca is a Segundában folytatja, az már annál inkább, igaz a koszovói alig hamarad Mallorcában, ezek után kérőjelez bőven a nyáron. Egy régi ismerős azonban már biztosan ott lesz jövőre a Primera Divisionban, ugyanis a Racing Santander két fordulóval a Segunda vége előtt 7 pontos előnyben van a harmadik Almeriával szemben, ami azt jelenti, hogy biztosan automatikus feljutást érő pozícióban végez majd a tabellán. A Deportivo La Coruña-nak is komoly esélye van erre, ők jelenleg a második biztos feljutó pozícióban vannak, viszont csak 3 ponttal az imént említett Almeria előtt. A harmadik feljutó majd a tabella harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyezettei közül kerül ki, ahol a harmadik helyezett a hatodikkal, a negyedik az ötödikkel csap össze, a párharcok győztesei pedig feljutási döntőben mérkőznek majd meg a feljutásért. FM.

0: Porsche Richard Childress Racing NASCAR Cup Series pilótája, valamint a versenysorozat 2015-ös és 19-es bajnoka. A modernnél a legtöbb futam győzelmével, szám szerint 63-mal rendelkező Busch csütörtökön lett rosszul, a kórházba szállítása után nem sokkal pedig életét vesztette. Óriási veszteség ez az amerikai stock car versenyzésnek és az egész autósportnak egyaránt. Busch személyében egy olyan kiváló, született pilótát veszítettünk, akinek mindene volt a NASCAR, azt tervezte addig versenyez majd, míg fia Braxton is megérkezik a mezőnybe. A csapata az RCR azonnal felfüggesztette Busch 8-as számú autóját, mindaddig, míg Kyle terve meg nem valósul. Nemes gesztussal nyilvánított részvétet a csapat a család felé. Kyle Busch mindösszesen 41 éves volt.
1: Cegléd Rádió.

0: Rádió sport híreit hallották. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották. Hallgassanak bennünket legközelebb is. Viszont hallásra.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. A boltok többsége kedden nyit. Pünkösd után vágányfelújítási munkák kezdődnek a MÁV-nál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrekva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 17 fiatal feltaláló, illetve tudós vehette át, összesen 12 projektért. A nyertesek a pénzjutalom mellett a legnagyobb nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték. A 35. innovációs olimpiára minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök, többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek. A pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb meneti időre kell számítani. Nagyon erős UVB-sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata.
1: Az időjárásról.
5: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: amikor beindulunk.
1: Hírek a Ceglédrásóban.
2: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert, mondta a köztársasági elnök. Pünkösd után vágányfelújítási munkák kezdődnek a MÁV-nál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett. Magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récz-Szilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek. A pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menet időre kell számítani.
1: Az időjárásról.
2: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.
1: Egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

Még itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédár Show-ban.
4: Nagyon erős UVB sugárzás lesz hétfőn. Több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a Hajj, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek.
1: Az időjárásról.
4: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.
1: Egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolnak, és rendhagyó módon ma 4 kérdést fogok föltenni, tulajdonképpen már mindet feltettem, azt a döntést hoztam nem olyan régen, hogy majd egy olyan adást csinálok, amikor minden bent maradt üzenetet igyekszem majd kisöpörni. Ez persze nem biztos, hogy sikerülni fog, ez kicsit önöktől is függ, mert még mindig válaszolhatnak majd a kérdéseinkre, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, esetleg a Facebookon, facebook.com/cegledradio. 4 olyan témánk van, amiből maradtak bent válaszaink, amiket mindenképp szeretnék felolvasni, hogy ne maradjon ki senki a műsorból, ha már üzenetet küldött nekünk. Ezek a kérdések pedig a következők, már mind ismerős lehet. Volt már túl jól sikerült hazugsága? Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? Illetve volt már félre sikerült találkozása egy másik kultúrával? Ezekből a kérdésekből tehát összejött már több mint egy vagy két műsor, és még mindig maradtak válaszaink, úgyhogy a mai napon ezeket fogom majd közzétenni. Kezdjük is az utolsó témával. Volt már félre sikerült találkozása egy másik kultúrával? Itt van Tomi válasza. Igen, egyszer régen Törökországba jártunk hátizsákos túrán. Tudnék egy rendes listát írni a kultúrsokkos epizódokról. Mondjuk igyekeztünk helyt állni, nem picsogni semmin, de volt néhány megkattanós jelenetünk azért. Itt egy apróság. Kb. Az első-második napunkon megláttuk, mi jön a csapból. Valami fehér szmötyi úszott a vízben. Megfogadtuk, hogy csak palackozó vizet fogunk inni, csak abban is ugyanaz a fehér szmötyi úszott. Na, akkor elengedtük a dolgot. Hát igen, na, az milyen kellemetlen, mikor ez a valami ott van még a palackozott vízben is. Más kultúra, lehet, hogy ott tök megszokott, de hát azért nekünk, hogy mondjam, nehéz lenyomni a torkunkon, ha élhetek ezzel a fura hasonlattal. Hotpotozni voltunk több párral Budapesten. Ebből 4 voltak ázsiaiak, régóta ismertük őket, de mi konkrétan éhen maradtunk, mert nem is haláztunk elően ügyesen, ha valamit vissza is ejtettünk, mire csobbant, már egy ázsiai barátunk el is happolta. Az a fajta udvariasság, amit nagyjából mi megszoktunk egymástól, itt senkinél nem volt meg. Ha én tettem valamit a levesben, néha lecsekkoltam, hogy hogy áll, mire késznek ítéltem volna, valaki lenyúlta. Azóta már másképpen is megfigyeltük náluk, túlélésre mennek, nincs kegyelem. Ezt pedig Andrea írta nekünk, ezt is nagyon szépen köszönjük. És hát azt akarom üzenni a kedves hallgatóknak, hogyha lenne még ezzel kapcsolatban válaszuk, volt már félre sikerült találkozásuk egy másik kultúrával? Nos, akkor ne legyenek restek és küldjék el nekünk, bár a következő blogban már egy újabb témával jövünk, egy újabb régi témával itt a Ceglét hangjában.
1: Információ első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.
2: Let's get down to business.

Ez itt a Ceglét hangja, és egy vegyes vágottal várom önöket, kedves hallgatók, mert a mai napon több kérdést is felteszünk, egyen már túl is vagyunk, a második pedig az lesz, hogy volt már túl jól sikerült hazugsága? A bentmaradt üzeneteket ezzel a témával kapcsolatban hamarosan felolvasom, de hamarosan visszatérünk azokra a kérdésekre is, amik korábban már szintén elhangoztak. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? Itt ugyebár nem arra kell gondolni, hogy egy nagyon drága luxus cikket vásárolnak, hanem rendszeresen vásárolnak valamit, amire lenne olcsóbb alternatíva, mégis ragaszkodnak ehhez a minőséghez. És lesz egy utolsó kérdésünk a mai napon, méghozzá, hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, a legtöbb üzenet ebből a témából maradt bent, de, ahogy mondtam, most a jól sikerült hazugságokkal megyünk tovább, amire ezt a választ kaptuk még az előző adások alatt. Nálunk elsőben a

őt is szolgáltam ki. Ez egyébként nagyon jó, amikor egy, mi nem nyilván hazugságokban nem, de mondjuk mikor megviccelünk valakit ilyen prankelés vagy hülyéskedés szintjén, akkor nagyon jól szoktuk barátommal, barátaimmal alátámasztani egymás sztoriait. Egyszer azt sikerült bemesélnünk az egyik barátunknak, szlovák határon túráztunk, magyar oldalon természetesen kirándultunk, és egyszer megkérdeztük, hogy Zoli, hoztad a csekket? És akkor elkezdett parázni, hogy milyen csekket. Hát nehogy már, Zoli, hát tudod, anyukád postán dolgozik, neked kéne legjobban tudni, hogy a határa kell a csekk. Milyen csekk, srácok, de milyen csekk? Zoli, hát a közösbe leírtuk, hát izé mindenki tudta, hát mindenkinél itt van a csekk. Hát nem igaz, hogy nem hoztad, és a srácot úgy beparáztattuk 3-4-en, hogy a határa érünk, és ott valami határőr kérni fogja a csekket, hogy szabályosan bujkált a kirándulás közben a bokrokon, hát jött, hogy őt ne lássák meg, hogy ő is ott van velünk, nehogy a csekket kére tőle valaki, szóval nagyon jól tudnak sikerülni ezek az egymást támogatott kamuzások, még hogyha csak viccből is. És egy utolsó üzenet ezzel a témával kapcsolatban. Egy volt még ovis koromban. Nem volt kedvem menni, ezért kitaláltam, hogy én biztos nagyon lázas vagyok, és fáj a hasam. Megmérték a lázam, és tényleg az voltam, pár óra múlva már tényleg iszonyat beteg lettem. Lehet, hogy azt érezted már eleve, hogy azért nincs kedved oviba menni, vagy bárhova, mert beteg vagy, tehát nem voltál jól. Úgyhogy ez most igen, sikerült bekamúzni azt, hogy beteg vagy, miközben tényleg az voltál, ez ilyen önbeteljesítő dolog. Egyszer egy osztálytársamtól kaptam egy macskát, és pár hét múlva rákérdezett, hogy hogy van. Gondoltam, megviccelem, és valami oltári nagy butaságot mondok. Például otthon épp felújítás van, zsaluzunk, betonozunk, és beugrott a macska, mi meg nem vettük észre, és ráöntöttük, befalasztuk a cicát. Hát egy ordas nagy pofon kaptam érte, azóta is szeretek hihetetlen nagy sztorikat komolyan elmondani, de kevesen látnak szívesen ilyen vicceket. Hát igen, ezt ismerem, ezt az érzést, de én is ilyen vagyok, kedves hallgatók, bármikor benne vagyok egy jó poénban, mi akkor is a kicsit polgárpukkasztó. Hamarosan ezzel a témával megyünk tovább, volt már túl jól sikerült hazugsága? De hogyha valaki kedves idegennel kapcsolatos élményeket küldene, vagy esetleg olyan dolgokról írna, ami drágának tart, de mégis megvesz, azt is megtehetik 0635 92 592.

0: Egy érdekes vegyes vágottat hallgathatnak meg ma a Ceglét hangja helyén, pontosabban a Ceglét hangjában, de három olyan kérdésre, amit már ismerhetnek, viszont még mindig vannak olyan válaszaink, amelyeket nem tudtam felolvasni önöknek. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Illetve volt-e már túl jól sikerült hazugsága? Ezekkel a témákkal foglalkozunk, és már is megyünk ezzel az utolsóval tovább. Még három üzenet van előttem. Alsós koromban egy rajzversenyen, amire jelentkeztem, a beadási határidő előtti éjszakán pattant ki a szemem, hogy elfelejtettem, és nincs mit beadnom. Így utolsó pillanatban egy az egyben átmásoltam az A5-ös lapok borítóján szereplő madarat. A tanár nézett nagyokat, nem hitt nekem, hogy ezt én csináltam volna. Győzködtem, aminek az lett a vége, hogy napközében, míg a többiek játszottak az udvaron, nekem le kellett újra rajzolnom a madarat, ami természetesen nem sikerült, így visszaléptem. Igen, a túl jól sikerült hazugságnak ez bizony az egyik minta példája. Főleg iskolában követünk el ilyeneket, bizony-bizony, és tanulunk belőle jó esetben. Az egyik vendéglátós melomnál folyamatosan fizikai fájdalmat színleltem, hogy kasszázhassak, és tudjak mértéktelenül lopni. Hát ez kellemetlen dolog, de köszönjük az őszinteségét Marcinak. Minden esetre, igen, hát ez nem feltétlen jó, viszont remélhetőleg tanultál belőle. És van egy utolsó üzenetünk ezzel a témával kapcsolatban, de ha még írnának nekünk önök, azt is megtehetik a 0635-925-925-re egészen nyugodtan, hogyha ezzel a témával kapcsolatban még van bennük valami, vagy van önökben valami, küldjék el nekünk, visszatérünk rá nagyon szívesen. Tehát az utolsó üzenet, a suliban nálunk heti két tesi óra úszás volt. Utáltam átöltözni, nagyon szeretek egyébként úszni, de a kétszeri átöltözés, pláne úszás után tapadósan, vizesen számomra annyira borzasztó dolog, hogy mindig csak otthon úsztam, van egy nagy tavunk. Szóval annak érdekében, hogy ezt megússzam, elmondtam egy pszichológusnak, hogy undorodok a másokkal közösen használt víztől és a potenciális fertőzés veszélytől, és végül kaptam egy igazolást, és megúsztam haha ezt a dolgot. Egyébként nyáron, mikor vissza tudok öltözni egy lenge ruhába, egészen gyakran szoktam menni. Na most a megúsztam poént tök jó volt tényleg, viszont az, hogy van egy tavatok, az most lehet, hogy megint kamu. Amúgy tök jó, valakinek van egy tava. Nekem van egy ismerősöm, akiknek a tanyáján van egy tó, és jártunk is ki korcsolyázni. Jártuk, hát én egyszer voltam, mert igazából akkor is rettegtem, hogy beszakad a jég alattunk, nem történt semmi baj, de azért féltem. Viszont tök jó a sztori, és köszönjük Alexandrának, hogy ezt elküldte nekünk. És kedves hallgatók, az a helyzet, hogy ez a téma is kimerült, de még van kettő, méghozzá mi az, amit túl drágának tartanak, mégis megvesznek, illetve a van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Ha bármelyikkel kapcsolatban van új sztoriuk, azt is szívesen vesszük, de a bennmaradt üzeneteket az előző adások által vagy alatt bennmaradt üzeneteket fogom elsősorban beolvasni ezzel a két témával kapcsolatban a műsor további részében. Aki teheti, tartson velünk, mindenkinek további jó rádiózást!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! Cegléd Rádió! With a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: to Saint-Tropez.
1: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-től. Kedves hallgatók, rendhagyó módon ma négy kérdéssel is foglalkozunk, amelyből kettőt kipipáltunk. Maradt az, hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek, illetve hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. A bent maradt üzeneteket olvasom föl elsősorban, de hogyha írnának újat, ezt megtehetik a 0630-592-92-ös SMS számon. Szóval drága termékek, amit mégis megvesznek, akár lehetne olcsóbb vagy ingyenes alternatíva, mégis a fizetőset választják. Ezzel foglalkozunk, most már sokat szóra, nem először kerül elő tehát a téma, a régi üzenetekkel megyünk tovább. Andris azt írta nekünk, hogy pszichológus magárendelések, prémium kutyatáp, egyébként azt is leírta, hogy 36.800 forint per 12 kg, egy bizonyos márkának a csoki golyója, saját magának és alapvetően az étel, ezeket írta nekünk tehát Andris, és nagyon szépen köszönjük. Csoki, márkásabb üdítők, sajtok, magánorvosi ellátás, és szinte mindenben van ilyen kategória. Ezt név nélkül küldte el az egyik kedves hallgató, és ezt is köszönjük. Aztán van olyan is nekünk, hogy kondibérlet, motoros cuccok, ezt Bélától kaptuk, és cigaretta, lazac, avokádó, mondjuk legalább az egyik hipermarketnek a neve van itt, abból vásárolja, a többit le se írom, ezt pedig Zoli küldte el. Utazás, magánorvos, tengeri herkentjük és gyümölcsök, valamint pszichológus, kb. 55 000-et adok ki rá havonta, ami messze a legnagyobb kiadásom egyben, de megéri, rengeteget segít, ez pedig Julcsi küldte el nekünk. Ezt én is támogatom egyébként, szerintem saját magunkkal foglalkozni nem csak testileg, hanem lelkileg is nagyon fontos, és vannak azok a pontok vagy elakadások, amikor érdemes szakemberhez fordulni. Egy következő üzenet, szálasteák, macsa, mentes élelmiszerek, GM liszt, tészta, stb. Áfonya a gyerekeknek, magamra költeni, hát néha inkább költeném a gyerekre, ez az üzenet vége Julitól, illetve mentes tortaszeletek, 1400-1700 forintért egy bizonyos cukrászdát itt leírt nekünk. Hát de mit csináljak, ha ilyen nagyon finom? Nem a nagyon szót használta a kedves hallgató, csak kicsit szépítettem rajta. Reggel szendvics pékségben. Ez is egy névtelen üzenet, és egyébként ezt is meg tudom érteni. Azért jól tud esni, mikor meg van csinálva az a szendvics, és te valamilyen összeget leraksz érte. Lehet, hogy otthon harmadából kijönne, hogy összeraknád, de mégiscsak besétálsz, odaadják készen, és nagyon finom is, szóval ezt teljesen meg tudom érteni. Rita írja, hogy nálam ilyenek a magvak, pisztácia, mandula, illetve magán szakorvosok, főként a terhességem alatt volt fontos. Egy másik hallgató, Ilona, az izlandi utat írja, és a lakásra is sokat költök. Egy izlandi út egyébként az én párom anyukájának is nagy álma. Izlandi, azt hiszem, hogy izlandi, nem Grönland. Na mindegy, a lényeg, hogy gyakorlatilag egy ilyen nagy utazás, hogyha az embernek az álma, akkor arra hajlandó kicsivel többet költeni, hogy oda egyszer eljussam. A szükségesnél mindig jobb minőségű szerszámok, otthon kézműveskedni. Annyit költöttem már az ilyenekre, hogy akkor is megveszem a drágát cuccot, ha évente csak egyszer kell. Plusz kávé és cigaretta. Hát igen, az első adásokban, amikor először került szóba ez a téma, akkor nagyon sokat panaszkodtam, nem panaszkodtam szó szerint, hogy meglepően kevesen írták a cigit, pedig, hogyha belegondol az ember, azért ez egy olyan szokás, ami az életünket rövidíti, és a pénztárcákat meg kisebbíti, úgyhogy tulajdonképpen szerintem ez alapvetően mindenki, aki dohányos, ez egy olyan kiadás, amire sokkal többet költ, mint amit a józanész diktálna, és sajnos én is közéjük tartozom. Színes film, 5000 forint 36 képért. Az tök jó, hogyha valakinek ennyire fontos a fotózás, és elő is hivatja. Szerintem azért manapság a digitális világban ez már ritka. Ahányszor virágpiacra járok, mindig megveszek egy-két, néha több cserép virágot, pedig így is rengeteg van, pénz pedig nem annyira, de nem tudok ellenállni. Ez pedig Luca írta nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Ezt a témát még folytatjuk, mármint azt, hogy mi az, amit drágának tart, mégis megvesznek. Aztán pedig a második órában jön a téma, miszerint van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Néhány zene és a hírek után jövünk vissza.
2: Következzen egy friss dal!

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a hádzs, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható.
0: Az időjárásról.
1: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája. A mai napon egy ilyen különleges vegyes vágottal jelentkeztem, amelyben 4 kérdés is megfordult, ebből gyakorlatilag 2 maradt. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek, illetve van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ugyebár a műsor elején elmondtam, hogy rengeteg bent maradt válaszunk van még ezekkel a kérdéssel kapcsolatban. 2 kérdést, ahogy mondtam, kipipáltunk, és ez a maradék 2 következik ebben az órában, úgyhogy most mindennek a végére járunk ma, már amennyire lehetőségünk lesz, de azt azért gyorsan elmondom, hogy írhatnak nekünk a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu-ra. Olyan felső kategóriás laptop, ami nem évül el 3-4 év alatt. Napi több órát töltök el előtte, illetve több hobbimhoz is használom. Nekem megér, hogy prémium minőséggel legyen, írja nekünk Feri, és igaza van szerintem. Gyakorlatilag annyira fejlődik a technika manapság, hogy laptopra nem is tudom, hogy ez megoldható-e, hogy 3-4 év alatt sem évül el. Nagyon modern, vagyis nagyon modern, nagyon friss gépet kell venned ahhoz, hogy 3-4 év múlva még aktuális legyen, amennyire gyorsan fejlődik a technika. Úgyhogy köszönjük szépen, természetesen a kérdések közül a mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek kérdés volt, amire választ kaptunk, tehát Feritől. Valaki azt írta csak, hogy kecskesajt, én nem vagyok nagy rajongója, de aki szereti, annak meg tudom érteni. Telefonok szerencsére már nem érdekelnek, de PC-nbe sok pénz ment. Most egy ideig biztosan nem teszek bele többet, horror árak vannak. Ezt megelőzve vettem egy PS5 Pro-t. Az a sejtésem, hogy ennek emelni fognak az árán, a másik ilyen pedig az autó. Lehetne olcsóbb, és egyelőre nem volt olyan gond a mostanival, ami váratlan volt, és anyagilag megéreztem volna, de nem egy megbízható japán autón van. Úgyhogy ezt pedig Lacinak köszönjük szépen. Igen, a párom egyébként PC-s, ő inkább arra költ, hogy azt építgesse, de azon is dolgozik, tehát ez igaz. Nekem konzolom van egy nagyon régi, használtam vettük, és nem játszok vele eleget, mármint úgy értem, hogy nincs kihasználva szerintem. Minden esetre jó, ha ott van, és egy, mit tudom én, valamilyen összejövetele lehet egy kicsit autóversenyezni, vagy fifázni, vagy ilyesmi. Erre tökéletesen megfelelő, én már nem igazán költök arra, hogy játszak. És autó, hát az autó kérdés igen, mindig érdekes, hogy kinek mennyire fontos. Az is fontos-e, hogy hogy nézzen ki, hogy milyen fel van-e tuningolva, hogy milyen hangtechnika van benne. Úgyhogy igen, autóra is rengeteget lehet költeni. Van még válaszunk ebből a kategóriából, nézzük például ezt, minőségi borok, mert ha iszok, akkor már ne tablettás kannást, 7000 alsópolcos szennyt igyam. Minőségi húsok és felvágottak, ez is nagyon fontos, ezt pedig Mark küldte nekünk. Egy következő válasz, Barber. Már ott tartunk, hogy lassan 8-10k, vagyis 8-10 ezer alatt nincs egy normális hajvágás, plusz ne egy Isten szakálvágással kiegészítve, de már annyiszor annyira megszokott dolog, hogy szavak nélkül is tudja a fodrász, hogy miért kell vágni. Ha meg nem mennék, vagy esetleg máshoz, akkor már megcsalásnak érezném. Ezt egyébként Zoli küldte el nekünk, és hát én még nem voltam barbernél, van ismerősem, aki csinálja, lehet, hogy egyszer el fogok menni hozzá, de nekem egy nagyon jó barátom, a fodrászom, és tulajdonképpen előbb volt a barátom, mint ahogy a fodrászom lett, úgyhogy gyakorlatilag mindig találkozunk, mondjuk havi egy alkalommal, és akkor egy jót beszélgetünk, miközben hajat is vág. Futócipők és drón, ez pedig egy következő válasz, de név nincsen hozzá. Mint ahogy ahhoz az üzenethez sincs, hogy frissen pörkölt specialty kávé. Hát igen, a kávézásnak nagy kultúra lett. Hamarosan folytatjuk még ezzel a kérdéssel, de hamarosan arra is rátérünk majd, kedves hallgatók, hogy volt-e olyan emléke, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Ez itt a Ceglét hangja, hamarosan megyünk tovább.

Ez itt a Ceglét hangja vegyes vágott adása, kedves hallgatók, amelyben négy kérdés is sorra került. Ezek mind olyan kérdések, amit már korábban feltettünk, maradtak benn válaszok, de szeretném, hogy mindenki sorra kerüljön, úgyhogy most bepótolunk vegyesen több kérdést is. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek, ezzel megyünk tovább most, és hamarosan áttérünk arra, hogy van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. De először a drága termékek. Azt írja nekünk a kedves hallgató, hogy sajt és bár az szolgáltatás, de a Kozmetika Plus műköröm havonta kb. 15 ezer. Igen, az tényleg szolgáltatás, de nekünk az is teljesen megfelelő ebben a kérdésben. Egy óramárkát ír le a kedves hallgató, amit nem mondok el, nem bírom soha otthagyni a kirakatban, ezt egyébként Boton írta nekünk. Nem tudom kiejteni valami francia lábkrém, más, hát ilyen, hogy mondjam, szószokkal foglalkozó H betűs termék, jó minőségű sminktermékek, utazások, sajtok, édesség, illetve ha önköltséges képzésre vesznek fel, akkor azt is muszáj kifizetnem, és még sor alatt nem szerintem napestig, de már ezek gondolata is fáj a bankszámlámnak. Ez is igaz, ez is olyan hozzáállás, hogy igen, közben az ember kicsit sajnálja ezekre rákölteni a pénzt, de mégis megvesszük, lehet, hogy lenne olcsóbb alternatíva, de ezt választjuk, mert egy minőség alá nem tudunk már menni. Gyermekeimnek külön óra, táborok. Azért megkönnyebbültem, mikor a 150 ezer forintos prog táborba nem volt kedvük elmenni. Hú, igen, mikor ezen múlik, mert egyébként meg

0: Minden másban nagyon tudatos vagyok, még utazások kapcsán is. Két havi fizetésemből tavaly el tudtam menni minden harmadik héten valahová 1-4 napig terjedőleg. Freedom it is. Ezt pedig Pétertől kaptuk, és köszönjük szépen, és egy utolsó üzenet Katalintól, esztétikai kezelések, elsősorban botox, abból van, olcsó helyi, szempillásnál is csinálja, de inkább megyek orvoshoz drágábban. És ezzel zárult a témán, kedves hallgatók, úgyhogy gyorsan átcsapunk egy másikba. Ha még érkezne ezzel kapcsolatban a 0635 925 925-re, be fogom olvasni, ígérem. De tehát a következő témánk, amit ma még boncolgatunk, az nem más, mint hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Sulibuliból jöttünk haza a barátnőmmel, épp lekéstük az utolsó buszt. Egy óra séta lett volna éjszaka, erre dudált nekünk egy különjáratos busz, és hazavitt minket. Biztos vagyok benne, hogy megmentett minket az erőszaktól. Sajnos a szüleimet, ha felhívtam, este éjszaka kiakadtak, hogy értünk kell jönniük. Hát nem hiszem, hogy kiakadtak volna, ezt csak én jegyzem meg, szerintem inkább fontosabb a biztonságotok. Egyszer két fiatal srác is megmentette az életemet, bántalmazó környezetből menekültem, zavart voltam, eltévedtem egy rossz környéken este. Nem jó buszra szálltam, és megkértem őket a piros lámpánál, hogy segítsenek. Bevittek autóval a városközpontba, nagyon féltem, köszönöm nekik a biztonságot. Sajnos még nem sikerült kilépnem az elnyomó környezetből, de ami késik, nem múlik. Ezt Bogi küldte el nekünk, és köszönjük szépen az őszinteséget, és én kérek elnézést, hogy ez, amikor a téma aktuálisan volt, nem került be, de nem volt több időnk, most viszont pótoltuk, reméljük, hogy Bogi hallja, hogy sikerült beolvasni az üzenetét. És nagyon köszönjük még egyszer az őszinteséget, remélem jobbra fordult azóta a dolgod. Mindenképpen figyelje arra, hogy te vagy az első, és hogyha valami nem kerek, nem okés körülötted, akkor a segítségkérés sem egy utolsó vagy elvetendő dolog. Kedves hallgatók, hamarosan tehát azzal a kérdéssel folytatódik a Cegléd hangja, hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A négy kérdést feldolgozó Ceglét hangjából az utolsó kérdésünk maradt. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? 0635-925-925-ös vagy kívánság@ceglédradio.hu, de ez inkább azoknak szól, akik hallgatják az adást, nem azoknak, akik küldeni akarnak üzenetet, mert leginkább arról szólt a mai műsorunk, hogy olyan kérdéseket, amelyikből még maradtak benne válaszok, ma bepótolunk, és felolvasok mindenkit, aki már korábban elküldte, persze, hogyha jönne új, igyekszem őt is besűríteni, megyünk is tovább. Két eset jut eszembe, a kínai eladó adott a vásárlásunk mellé egy tök cuki tollat ajándékba, illetve buszmegállóban várakoztam szakadó esőben, elnyő nélkül, és egy szintén buszra váró srác mellettem állt, és fölém is tartotta az esernyőjét. És ezt mondom, kedves hallgatók, hogy nem kell nagy dolognak lennie, az ilyen apróságok tökéletesen elegendőek. Egyrészt azért, hogy elküldjék nekünk, másrészt azért, hogy egy ilyen örök emlék marad, és milyen könnyen eszébe jut az embernek egy ilyen apró kedvesség is, miért ne lehetnénk mindig kedvesek másokkal. A legutolsó éjszakai busszal utaztam haza vidékre. Tél volt, hideg és sötét, már egy ideje én voltam a legutolsó utas, amikor jeleztem, a sofőr előhívott magához, és azt mondta, haza visz. Addig nem indult el, ameddig meg bennem mentem az ajtón, és mosolyogva integettünk egymásnak. Tehát egészen a lakásig vagy a házig vitt téged, és ez is tök jó dolog. Egyébként Dorinától kaptuk az üzenetet, és nagyon szépen köszönjük. Karácsonyi nagy rohanás, dugó, parkolóban konkrétan a hátam mögött egy fehér autó vészjelzővel várta a családját. Én meg szépen lassan, ahogy tolattam ki, nem vettem észre, mert csak jobbra meg balra néztem, belementem. Kiszállok, persze, már mondom is, hogy oké, én vagyok a hülye, mit kell, kitöltsünk, sajnálom, stb. A csáva annyit mondott, hagyd csak, céges az autó, full kaszkóval, majd megmondom, hogy még parkoltam valahol, valaki biztos meghúzott, boldog karácsonyt. Ennyi. Ezt egyébként Jenőtől kaptuk, és igazából tényleg mit problémázzunk, főleg karácsonykor, ez senkinek nem jött volna jól, és hogyha ezt így meg lehet oldani, biztos, hogy ismerte a céges viszonyokat az úriember, akkor miért ne lehetne ilyen elegánsan is, és nem pedig egymás fejét, meg nem tudom, egymás családját szidva kiabálni egymással karácsonykor. Sírva a héven hazafelé menet, nem emlékszem már konkrétan mi volt, valószínűleg valami apámmal, mert nem akartam hazamenni, felvételi időszak Covid alatt, úgyhogy a nyomás az még nagyon megvolt. Mindig buszoztam, akkor egyszer mentem hévvel, és akkor derült ki, hogy a buszos kiegészítő jegy a hévre nem jó. Pár forint hiány nem volt nálam elég pénz a jegyre, a szemben ülő nő egy szó nélkül megvette nekem, örülök, hála neki, akkor nagyon sokat jelentett, írja nekünk Iza. Ezt is nagyon szépen köszönjük, és igen, ezt mondom, hogy elég csak figyelnünk egy kicsit, egymásra nyitott szemmel járnunk, és én is rengetegszer segítek ki embert mondjuk a pénztárnál, hogyha mondjuk aprója hiányzik, vagy ilyesmi, vagy a visszaváltós palackokat néha csak úgy átadom, látom, hogy valaki összegyűjtötte és dobálja be. A nálam lévő 3-4 darabot csak a kezébe adom, hogy dobálja be, és legyen neki plusz 200 forintja ettől. Ezek apróságok, de mégis sokat tudnak jelenteni, és az ember is jobban érzi magát. Ugyanezzel a kérdéssel folytatjuk az utolsó blogban is, kedves hallgatók. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, és remélhetőleg ma tényleg zárjuk ezt a témát.
1: Következzen egy friss dal a Cegléd Rádióban.

0: A négy kérdéssel is foglalkozó Ceglét hangja mai utolsó blokkját hallják, kedves hallgatók. Négy kérdéssel foglalkoztunk, ebben már csak egy van hátra. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? És ha volt, remélem már elküldte nekünk, mert most már tényleg csak olyanok kerülnek sorra, akik már küldtek üzenetet. De hogyha mégis jönne, akkor majd valamilyen úton módon tényleg mindenkit be akarok olvasni. Ez a mai is arról szólt, hogy aki még nem került sorra, az kerüljön sorra. De nézzük az utolsó üzeneteket. Repülőn utaztunk Koppenhágából Bergenbe, és valamiért elbambultuk a kajakocsit a repülőn. Kicsit később oda mentve egy férfi Stewiehoz, ezt én teszem hozzá, hogy Stewardess, illetve a férfi a Steward, de hogy Stewiehoz, az ezt jelenti, hogy kérhetnék-e két protein szeletet, mondta, hogy hozza. Hozta is, szerettünk volna fizetni, de terminált sem hozott magával, mondta, hogy egészségünkre. Nagyon hosszú napunk volt, és nagyon jól esett. Hát azt elhiszem, igazából apróság itt is, de gyakorlatilag életmentő volt az embernek egy ilyen protein szelet ebben az esetben, és ingyen megkapja, hát ez igencsak jól tud esni. Van még üzenetünk, ambuláns szemműtétem után bementem a pékségbe, mert nagyon rosszul voltam, nem igazán hatott az érzéstelenítés, és eléggé megkínzott az orvos, fél szemem lekötve, bekékülve, azt hitték a boltban, hogy megvertek, kiválasztottam gyorsan, amit szeretnék, majd fizetéskor az eladó jelezte, hogy nem kell fizetnem, mert olyan elgyötörtnek tűnök, nem akartam elfogadni, de ő ragaszkodott hozzá, jól esett. Hát igen, ahogy mondtam, apróság, de nagyon jól tudnak esni, és mennyire megmaradnak ezek a dolgok. A következő üzenet küldünk, azt írja, Balatonnál nyaraltunk a családommal, lehettem úgy 13-14 éves. Kicsit untam magam, mint a legtöbb kiskamasz, úgyhogy nagyon megörültem, hogy a nyaralóban, ahol voltunk, találtam egy kemping biciklit. Elindultam vele felfedezni a környéket. Egyszer csak elmentem egy nagy csapat hasonlókorú gyerek mellett, akik akkor szálltak le egy buszról. Egy perc múlva mentem visszafelé, mikor újra odaértem hozzájuk. Ekkor a tömegből hirtelen elém lépett egy lány, és mutatta a kezével, meg mondta angolul, hogy stop. El sem tudtam képzelni, mit akarhat, de sok időm nem volt gondolkodni, mert el is kezdte mondani angolul, hogy szimpatikus lettem neki, és szeretné, ha elkísérnem a szállásukig, ami rohadt messze van, még nekik gyalog. Kérdeztem, hogy kell-e a bicikli egy darabon, de azt mondta, hogy nem, csak beszélgessek vele, mert rossz kedve van. Volt vagy fél óra az út, és ez alatt kiöntötte a szívét. Tényleg nem volt jó kedve, nem bírta a többieket, talán lengyelek voltak, valami iskolai szervezés lehetett. Hideg volt neki a tó vize, honvágya is volt, de a végére jobb kedve lett, valamennyire sikerült megvigasztalnom, puszival köszöntünk el, hívott az esti buliukba is, de oda nem tudtam menni, meg is voltam illetődve igazság szerint. Többé nem találkoztunk, de nekem teljesen feldobta a nyaralást, hogy létezik ilyen, hogy valaki kilép elém és megállít, hogy menjek vele. Az a lány a kedves közvetlenségével sokat tanított nekem arról, hogyan kell bánni az emberekkel. És reméljük, hogy ez a műsor is segít abban egy picit, hogy hogyan is bánjunk másokkal. Az utolsó üzenet, ami mára belefér, 17 évesen az akkori toxik barátom otthagyott a Sziget Fesztiválon egyedül, mert ki kellett jönni a tömegből miattam, mert pánikrohamom volt. Ahogy otthagyott és egyedül maradtam, random 2-3 külföldi lány odajött hozzám, megöleltek, simogatták, hajam adtak, zsepit és megnyugtattak. Ez tök szép dolog, már az, hogy segítettek, az nagyon nem szép dolog, hogy így otthagyjuk a másikat, csak azért, mert éppen nekünk bulizni van kedvünk, és nem számít, hogy mi van a párunkkal. Remélem, hogy tanultál belőle, és azóta már máshol jársz, és remélem a kedves hallgatók is tanultak ebből. Viszont még mindig van egy rossz hírem, sajnos nem fogytak el a válaszaink, érkezett 2 új is ebből a kérdésből, úgyhogy valamikor ezt be fogjuk pótolni, ígérem, és még maradt olyan is, amit korábban írtak nekünk, úgyhogy ez a téma még egyszer majd folytatódik a Ceglét hangjában, de nem holnap, holnap valami másra jövünk, tartsanak velünk akkor is, és maradjanak a Ceglét Rádióval addig is. További jó rádiózást, Vörös Nándi búcsúzik, viszhall!
1: Ceglét Rádió! Viszenék és egykori kedvencek!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába, a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB sugárzás várható.
0: Az időjárásról.
1: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutára 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a hádzs, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszer üzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható.
0: Az időjárásról.
1: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB sugárzás várható.
0: Az időjárásról.
1: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglin Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony Zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a Hajj, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszer üzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható.
0: Az időjárásról.
1: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony Zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába, a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB sugárzás várható.
0: Az időjárásról.
1: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.